0: sem felelnél.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: We out.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új fejezetet nyithatnak az osztrák-magyar kapcsolatokban, nem befolyásolja az időjárást a jégkármérséklőrendszer. Szép napos időt ígérnek a pünkösdi hétvégére. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Új fejezet nyílhat az osztrák-magyar kapcsolatokban. A magyar miniszterelnök tegnap Bécsben tárgyalt az osztrák kancellárral. Magyar Péter ezután elmondta, a két ország a jövőben együttes kormányüléseket is tart. Szóba került a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés is. Ez ügyben hétfőn ül össze a Magyar-Osztrák Bizottság. A felek a közlekedés terén is erősítenék az együttműködést. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklőrendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik. Az időjárást nem befolyásolják.
2: A rendszer egy preventív elven működik. A zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
1: Több ülőhely, nagyobb szerelvények, tartalékjárművek megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a hosszú hétvégére. Ilyenkor rengetegen kelnek útra, így minden hadra fogható járművet forgalomba állítanak. A férőhelyek számát a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik. A pünkösdi forgalmat pedig több dolgozó segíti, diákmunkásokat is alkalmaznak. Megérkezett Veszprémbe Samu, az 5 éves ázsiai elefánthím a fővárosi állat- és növénykertből költözött új otthonába. Szállítására hosszasan készültek, tapasztalt szakemberek és állatorvosok felügyelete mellett utazott egy konténerben. A költözés időzítése egyébként egy természetes folyamat része. A hím elefántok 5 éves koruk környékén kezdenek eltávolodni családjuktól. Samut a következő hetekben összeszoktatják a veszprémi elefántokkal, és hamarosan a látogatók is találkozhatnak vele. Napos időnek örülhetünk ma, néhány felhővel, záporok csak elvétve inkább a keleti határszélen jöhetnek. Délután 23-28 fokra számíthatunk. Budapesten 27 fok lehet. Holnap és az egész hosszú hét végén sokat süt majd a nap, emellett fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék nem nagyon valószínű. Egyre melegebb lesz, holnap a csúcsok ismét 23-28 fok körül alakulnak. A fővárosban vasárnap 29, hétfőn 30 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Továbbra is lehet nevezni, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az önkormányzat környezetvédelmi osztálya idén már 27. alkalommal hirdeti meg a Virágos Dunaújvárosért versenyt, amelyre 8 kategóriában várják a nevezéseket. Keresik a legszebben virágosított erkélyeket, ablakokat, lakosság által gondozott előkerteket, virágládákat, üzlet, intézményi és családi házas előkerteket és homlokzatokat. A nevezéseket az űrlap segítségével lehet megtenni, a pályázatokat elektronikus úton fogadják. A virágosítás@dunaujvaros.hu e-mail címre párják a lapokat. A jelentkezési határidő 2026. július 31. Új tájékoztatót tett közzé a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal azok számára, akik drónnal szeretnének növényvédelmi vagy tápanyaggazdálkodási tevékenységet végezni Magyarországon. Az összefoglaló részletesen szerepelteti a jogszerű működéshez szükséges feltételeket, személyi, műszaki és hatósági feltételeket egyaránt. A permetező drónok csak szigorú szabályok szerint alkalmazhatók hazánkban, így Fejérvár megyében is. Elszabadult autó és kis hián tömeg szerencsétlenségbe torkolló baleset. Székesfehérváron és Dunaújvárosban is zajlottak az események a rendőrség munkatársai mellett, a városi tűzoltóknak is alaposan fel volt adva lecke a baleseteknél. A székesfehérvári bizarr baleset híre futótűzként terjedt a neten. A helyszíni felvételekből és a riportból kiderül, hogy az idős nő felcserélhette a pedálokat és a fék helyett a gázt nyomta a parkolásnál. Mindeközben két autós a Dunaújvárosban ütközött. A baleset akkor erejű volt, hogy az egyik jármű egy parkoló autónak is nekivágódott a római körúton. További részletek a témában a Feol oldalán. A DKS-re tornasportolói országos szinten a legjobbak közé tartoznak, felnőtt és utánpótlás szinten is. A Dunaújvárosi szakosztály most ezt újabb kiváló eredménnyel igazolta. A tornászok serdülő Budapest vidékbajnokságát is ők nyerték meg, a két forduló alapján, írja a Dúl. A kedvezőtlen esős időjárás ellenére is sikeresen zajlott le a szombati lomtalanítása a Béke városrészben. A kijelölt gyűjtőpontokon összesen 78 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők. A május 16-án megrendezett akció során a városrész lakói ismét bizonyították, hogy fontos számukra a környezetük tisztasága és rendezettsége. Az időjárás ugyan nem kedvezett a programnak, ennek ellenére sokan álltak ki a lehetőség mellett, és helyezték ki feleslegessé vált lomjaikat különböző pontokra. A lomtalanítási program folytatódik június 6-án a római városrészben. Részletek a dunaújváros.hu oldalon. A Csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémia adott otthont a rangos megmérettetésnek, ahol több mint 300 fiatal sportoló lépett szőnyegre az ország minden részéről. A versenyen a DKS-e fiók egyesülete, a Gurics György BDS-e 18 versenyzővel képviseltette magát. Az ünnepélyes megnyitón Bácsi Péter köszöntötte a résztvevőket. A szakemberek szerint jól látszik, hogy az utánpótlás folyamatosan fejlődik, hiszen több súlycsoportban is 20-nál több induló nevezett a bajnokságra. A dunaújvárosi fiatalok egy arany és két bronzérmet szereztek, emellett egy negyedik és három ötödik helyet is begyűjtöttek. Az összesített csapatversenyben az U10-es korosztályban a harmadik helyen végeztek, a legeredményesebb versenyző pedig Radó Roland volt, aki mindhárom mérkőzését tussal nyerte meg, így súlycsoportjában országos bajnoki címet szerzett. Különleges jubileumi eseménynek adott otthont a Dunaújvárosi Egyetem. Az intézmény egykori üzemmérnök hallgatói 55 éves évfolyam találkozóra tértek vissza egykori alma máterükbe, hogy közösen idézzék fel az egyetemen töltött éveket és az elmúlt évtizedek emlékeit. Dr. Kadocsa László, az intézmény korábbi főigazgató helyettese tartott előadást a vendégek számára. Beszédében bemutatta a Dunaújvárosi Egyetem fejlődésének legfontosabb állomásait, valamint az intézmény jelenlegi működéséről és jövőbeni terveiről is beszélt. A program részeként intézményi sétára is sor került, amelyet Zsaja Balázs vezetett. Az egykori hallgatók bejárhatták az egyetem megújult épületeit és közösségi tereket. A jubileumi találkozó kötetlen beszélgetéssel és közös emlékezéssel zárult. Az Intercisza Múzeum új időszaki kiállítással várja látogatókat június 11-e és szeptember 30-a között. az Ecsettel üzenünk című tárlat három alkotó, Bödök Ibolya, Kis Zsuzsa és Tubáné Berecki Izabella festményeit mutatja be a közönségnek. A kiállítás különlegessége, hogy a művek nem csupán vizuális élményt nyújtanak, hanem személyes történeteket, érzéseket és gondolatokat közvetítenek. A múzeum közösségi felhívásában úgy fogalmazott, a festészet olyan világot teremt, amely szavak nélkül is képes mélyen megérinteni az emberi lelket. Közlekedési baleset történt szerda délután Dunaújvárosban a 6-os főúton a vasútállomásnál található körforgalomnál. A helyszínre riasztották a mentőket és a tűzoltókat is, írja a Duna Online. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére Baracs irányába teljes útzár volt érvényben. Jelentősen enyhítette a fővárosi ítélőtábla kedden annak a radikális csoport tagjainak a büntetését, amelynek tagjai az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására és emberölésre készültek. A vád szerint a szervezet tagjai még 2021-ben egy kulcsi találkozón, amolyan népbíróságként mondtak ki halálos ítéletet, több vezető tisztségviselőre, köztük Orbán Viktor akkori miniszterelnökre is. A bíróság keddi döntésével az első, másod, harmad és ötödrendű vádottak terhére rótt, az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló államellenes bűncselekményt csupán előkészületnek minősítette, az ügy részletei a duol.hu oldalon. Idén nyáron itt Fejér vármegyében is. Átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok, ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskolaszövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyereknek összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, illetve felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül, bármekkora összeggel, míg a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal tudják a Fejér vármegyei adakozók is támogatni. Kiemelt ellenőrzés kezdődött az aeroszol termékek, főként a műszaki karbantartó és autóápolási szprék körében, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság, itt Fejér vármegyében is. Vizsgálják, hogy a termékek megfelelnek-e a biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak, valamint ellenőrzik a forgalmazókat is, mert az aeroszol termékek biztonságos működéséről ők kötelesek gondoskodni. A hatóság ugyanakkor felhívja a figyelmet arra is, hogy a biztonságos használathoz a felhasználóknak be kell tartaniuk a címkén feltüntetett figyelmeztető utasításokat. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára itt Fejér vármegyében is. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja, bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csaknem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. A technológia és társadalom kapcsolatát vizsgálja a Budapest Galéria új kiállítása. A nemzetközi tárlat bemutatja például az okos eszközök és a mesterséges intelligencia működésének korlátait, az informatikai eszközök használatának egészségi, környezeti és szociális hatásait, valamint az online térben megjelenő megfigyelés és manipuláció kérdéskörét. A kiállítása a Fejér vármegyeieknek is augusztus 9-ig látogatható. A meteorológusok szerint a mai napon a napsütési lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg a felhőzet erőteljesebben, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős északkeleten, ahol viharos lesz majd az északi, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 fok körül várható, a legmagasabb pedig 27 fok körül.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok május 22-én, az év 142. reggelén, 6 óra múlt 10 perccel, Mákszem Levente vagyok, a Júliákat és a Ritákat köszöntöm névnapjukon, és sok boldogságot kívánok a szülinaposoknak is. Jön a The Wanted, a Glad You Came-mel elsőként, aztán a Halott Pénz, majd az Enigma 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk. Jó reggelt!
0: Best FM!

Ezt a FM, ha a legjobb zenék, jó reggelt! Május 22-én pénteken a biológiai sokféleség, azaz a biodiverzitás nemzetközi napján, világnapján. A célja, hogy felhívja a figyelmet a Föld élővilágának sokszínűségére. És mi magunk emberek is sokak, sokfélék vagyunk. Van, aki bátrabban, van, aki bátortalanabbul vezet. Óvatosan az utakon, és ha dugó baleset van, jöhet az info a 0620 55 55 155-re, és még mindig utak, jön a Car Wash Krisztina Aguilerától.

0: Best FM, a legjobb zenék, itt a küszöbön egy újabb hosszú hétvége, jön a pünkösd, és hát nagyon-nagyon szép idő lesz, alapvetően napos, de szeles és egyre melegebb idő várható. Let me blow your mind, ez a dal is várható, méghozzá a legfrissebb hírek után rögtön fél hét, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Még élénk lehet a légmozgás, de 25 fok körüli, kora nyárias idő jön. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxygen Media híreivel. Több kocsival és tartalékjárművekkel készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. A jó idő miatt várhatóan sokan útra kelnek, ezért a főszezont idéző erős forgalomra számítanak. A kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon nagyobb kapacitású autóbuszok, illetve hosszabb összeállítású vasúti szerelvények közlekednek majd. A Magyar Honvédelem napja alkalmából koszorúzással tisztelgett a Fiumei úti sírkert katonai helyszínein a Nemzeti Örökség Intézete. Mások mellett az 1848-49-es szabadságharc legendás hadvezére, Görgei Artúr és a Budai Vár ostrománál elhunyt Burdina Alajos honvédtiszt sírjánál is elhelyezték az emlékezés virágait. Az intézmény kiemelte, a rendezvénnyel nem csak a múlt hősei előtt tisztelegtek, hanem a szabadságért és a hazáért vállalt áldozat fontosságát is megerősítették. Ismét kitört a Sivelucs vulkán Kamcsatkán. A kráterből 4,5 kilométer magasba is jutott hamu, a térségben narancssárga veszélykódot adtak ki a légi közlekedésre. Oroszország egyik legaktívabb vulkánja legutóbb március végén tört ki. Újabb helyszínen, ezúttal Kőszegen mutatták ki a laboratóriumi vizsgálatok, hogy osztrák bányákból származó, aszbesztel szennyezett kőzúzalékot használtak egyes helyeken. A gyanú szerint szinte az egész Nyugat-Dunántúli régió érintett lehet. A kormány szakértői munkacsoportot állít fel, és azt ígérte, megtalálják a felelősöket. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget és a Fesztivál Önkéntes Központ. A programban résztvevő fiatalok a fesztivál lebonyolításában segíthetnek majd, miközben kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket is tanulnak. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. Május 21-én elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúra. A több mint 800 zarándokhoz idén is 300 fiatal csatlakozott a Kárpát-medencéből és a diaszpórából, a Rákóczi Szövetség szervezésében. A vonaton utazott Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki az idei búcsú szónoka lesz. Megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlat a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A Föld mélyétől a csillagokig bemutatkozik a Bükki Nemzeti Park igazgatóság című kiállítás augusztus 30-áig látható. Az interaktív tárlat tablók, makettek, egyéb tárgyak és vetítések segítségével mutatja be a Bükki középhegységi táj arculatát, barlangokat, vízfolyásokat, a növényzetet és a védett állatfajokat.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Továbbra is lehet nevezni, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Az önkormányzat környezetvédelmi osztálya idén már 27. alkalommal hirdeti meg a Virágos Dunaújvárosért versenyt, amelyre 8 kategóriában várják a nevezéseket. Keresik a legszebben virágosított erkélyeket, ablakokat, lakosság által gondozott előkerteket, virágládákat, üzlet, intézményi és családi házas előkerteket és homlokzatokat. A nevezéseket az űrlap segítségével lehet megtenni, a pályázatokat elektronikus úton fogadják. A virágosítás@dunaujvaros.hu e-mail címre párják a lapokat. A jelentkezési határidő 2026. július 31. Elszabadult autó és kis hián tömeg szerencsétlenségbe torkolló baleset. Székesfehérváron és Dunaújvárosban is zajlottak az események, a rendőrség munkatársai mellette a városi tűzoltóknak is alaposan fel volt adva lecke a baleseteknél. A székesfehérvári bizarr baleset híre futótűzként terjedt a neten. A helyszíni felvételekből és a riportból kiderül, hogy az idős nő felcserélhette a pedálokat és a fékhelyett a gáz nyomta a parkolásnál. Mindeközben két autós a Dunaújvárosban ütközött. A baleset akkor erejű volt, hogy az egyik jármű egy parkoló autónak is nekivágódott a római körúton. További részletek a témában a Feol oldalán. A DKS-e tornasportolói országos szinten a legjobbak közé tartoznak, felnőtt és utánpótlás szinten is. A Dunaújvárosi szakosztály most ezt újabb kiváló eredménnyel igazolta. A tornászok serdülő Budapest vidékbajnokságát is ők nyerték meg, a két forduló alapján írja a Dúl. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyereknek összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, illetve felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül bármekkora összeggel, míg a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal tudják a Fejér vármegyei adakozók is támogatni. Vándorló utca tárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára itt Fejér vármegyében is. A Nemzeti Élelmiszerrend Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja, bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csaknem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. A meteorológusok szerint a mai napon a napsütési lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg a felhőzet erőteljesebben, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős északkeleten, néhol viharos lesz majd az északi, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 fok körül várható, a legmagasabb pedig 27 fok körül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, a hét utolsó munkanapja a napsütésről szól majd, csak kevés helyen lesznek gomoly felhők, erős marad a szél, 23-27 fok valószínű, ugyanez mondható el a holnapi nap időjárásáról is, amikor már egy fokkal melegebb, 23-28 fok lesz, vasárnap 25-29, pünköst hétfőn és kedden pedig a 30 fokot is átlépheti a napközbeni maximum. Egy szóval szép időnk lesz, így lehet tervezni a hosszú hétvége programjait, lehet akár szabadtéri, bátran éljük az életünket, ez pedig már Rihanna és T.I. dalának címe, a pont a mondat végén, itt a Besten. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get to 'em, baby girl.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, mindjárt 7 óra meghallgatjuk a friss híreket, a következő órában pedig szólnak tovább a legjobb zenék. Itt lesz Bryan Adams és Mel C egy duettel. És a Bagosi Brothers Company is.

0: Hívható SMS Viber számú 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
6: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Továbbra is lehet nevezni, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az önkormányzat környezetvédelmi osztálya idén már 27. alkalommal hirdeti meg a Virágos Dunaújvárosért versenyt, amelyre 8 kategóriában várják a nevezéseket. Keresik a legszebben virágosított erkélyeket, ablakokat, lakosság által gondozott előkerteket, virágládákat, üzlet, intézményi és családi házas előkerteket és homlokzatokat. A nevezéseket az űrlap segítségével lehet megtenni, a pályázatokat elektronikus úton fogadják. A virágosítás@dunaujvaros.hu e-mail címre párják a lapokat. A jelentkezési határidő 2026. július 31. Új tájékoztatót tett közzé a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal azok számára, akik drónnal szeretnének növényvédelmi vagy tápanyaggazdálkodási tevékenységet végezni Magyarországon. Az összefoglaló részletesen szerepelteti a jogszerű működéshez szükséges feltételeket, személyi, műszaki és hatósági feltételeket egyaránt. A permetező drónok csak szigorú szabályok szerint alkalmazhatók hazánkban, így Fehérvár megyében is. Elszabadult autó és kis hián tömegszerencsétlenségbe torkolló baleset. Székesfehérváron és Dunaújvárosban is zajlottak az események a rendőrség munkatársai mellett, a városi tűzoltóknak is alaposan fel volt adva lecke a baleseteknél. A székesfehérvári bizarr baleset híre futótűzként terjedt a neten. A helyszíni felvételekből és a riportból kiderült, hogy az idős nő felcserélhette a pedálokat és a fék helyett a gázt nyomta a parkolásnál. Mindeközben két autós a Dunaújvárosban ütközött. A baleset akkor erejű volt, hogy az egyik jármű egy parkoló autónak is nekivágódott a római körúton. További részletek a témában a FEOL oldalán. A DKS-e tornasportolói országos szinten a legjobbak közé tartoznak, felnőtt és utánpótlás szinten is. A Dunaújvárosi szakosztály most ezt újabb kiváló eredménnyel igazolta. A tornászok serdülő Budapest vidékbajnokságát is ők nyerték meg, a két forduló alapján, írja a Dúl. Idén nyáron itt Fehérvár megyében is. Átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok, ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskolaszövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. A meteorológusok szerint a mai napon a napsütési lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg a felhőzet erőteljesebben, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős északkeleten, ahol viharos lesz majd az északi, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 fok körül várható, a legmagasabb pedig 27 fok körül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, május 22 péntek, Júlia Rita napja, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, az Outkast-tel indul ez az óra, de jön még a Destiny's Child, a Hooligans és az Oasis is, ha pedig dugó baleset van valahol a hét utolsó munkanapjának reggelén, jöhet a közlekedési info és 0620 55 55 155.
0: Best

Best FM, ha a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a péntek reggel is, és nem lesz szokványosan nyitva tartás a hosszú hétvégén, ahogy az elhíresült mém is mondja, vasárnap és hétfőn is lesz bolt, csak nem lesz nyitva. Úgyhogy itt tessék készülni, én pedig indítom a bekészített Destiny's Child slágert, Bootylicious, itt a Besten, jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék, mindjárt 7:30. Hogy milyen időnk lesz a pünkösdi hosszú hétvégén, kiderül a hírek végén. Aztán Kanye Williams folytatja a World Celebration-nál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Még élénk lehet a légmozgás, de 25 fok körüli, kora nyárias idő jön. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxygen Media híreivel. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése a szárazságban. Országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső. A szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszálymérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ is. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget és a Fesztivál Önkéntes Központ. A programban résztvevő fiatalok a fesztivál lebonyolításában segíthetnek majd, miközben kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket is tanulnak. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. Szlovénia az év végéig meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terrorveszéllyel indokolta a döntést. Az ellenőrzést még 2023. októberében vezették be a közel-keleti konfliktusok miatt. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul. Több kocsival és tartalékjárművekkel készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. A jó idő miatt várhatóan sokan útra kelnek, ezért a főszezont idéző erős forgalomra számítanak. A kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon nagyobb kapacitású autóbuszok, illetve hosszabb összeállítású vasúti szerelvények közlekednek majd. A Magyar Honvédelem napja alkalmából koszorúzással tisztelgett a Fiumei úti sírkert katonai helyszínein a Nemzeti Örökség Intézete. Mások mellett az 1848-49-es szabadságharc legendás hadvezére Görgei Artúr és a Budai Vár ostrománál elhunyt Burdina Alajos honvédtiszt sírjánál is elhelyezték az emlékezés virágait. Az intézmény kiemelte, a rendezvénnyel nem csak a múlt hősei előtt tisztelegtek, hanem a szabadságért és a hazáért vállalt áldozat fontosságát is megerősítették. Megemlékezést tartottak a Magyar Honvédelem napja alkalmából a washingtoni Magyar Nagykövetségen. Az eseményen részt vettek az amerikai fővárosban szolgáló katonadiplomaták, valamint az amerikai hadügy és külügyminisztérium képviselői is. A rendezvényen az Ohiói Nemzeti Gárdájának parancsnoka arról beszélt, hogy a mai konfliktusoktól terhelt időkben a katonaságnak a legmagasabb készenlétben kell állnia. Ismét kitört a Sivelucs vulkán Kamcsatkán. A kráterből 4,5 kilométer magasba is jutott hamu. A térségben narancssárga veszélykódot adtak ki a légi közlekedésre. Oroszország egyik legaktívabb vulkánja legutóbb március végén tört ki.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Továbbra is lehet nevezni, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Az önkormányzat környezetvédelmi osztálya idén már 27. alkalommal hirdeti meg a Virágos Dunaújvárosért versenyt, amelyre 8 kategóriában várják a nevezéseket. Keresik a legszebben virágosított erkélyeket, ablakokat, lakosság által gondozott előkerteket, virágládákat, üzlet, intézményi és családi házas előkerteket és homlokzatokat. A nevezéseket az űrlap segítségével lehet megtenni, a pályázatokat elektronikus úton fogadják, a virágosítás@dunaujvaros.hu e-mail címre párják a lapokat, a jelentkezési határidő 2026. július 31. A DKS-re tornasportolói országos szinten a legjobbak közé tartoznak, felnőtt és utánpótlás szinten is. A dunaújvárosi szakosztály most ezt újabb kiváló eredménnyel igazolta. A tornászok serdülő Budapest vidékbajnokságát is ők nyerték meg, a két forduló alapján, írja a Dugol. A kedvezőtlen esős időjárás ellenére is sikeresen zajlott le a szombati lomtalanítása a Békeváros részben. A kijelölt gyűjtőpontokon összesen 78 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők. A május 16-án megrendezett akció során a városrész lakói ismét bizonyították, hogy fontos számukra a környezetük tisztasága és rendezettsége. Az időjárás ugyan nem kedvezett a programnak, ennek ellenére sokan álltak ki a lehetőség mellett, és helyezték ki feleslegessé vált lomjaikat különböző pontokra. A lomtalanítási program folytatódik június 6-án a római városrészben. Részletek a dunaújváros.hu oldalon. Új tájékoztatót tett közzé a Nemzeti Élelmiszerlen Biztonsági Hivatal azok számára, akik drónnal szeretnének növényvédelmi vagy tápanyaggazdálkodási tevékenységet végezni Magyarországon. Az összefoglaló részletesen szerepelteti a jogszerű működéshez szükséges feltételeket, személyi, műszaki és hatósági feltételeket egyaránt. A permetező drónok csak szigorú szabályok szerint alkalmazhatók hazánkban, így Fejérvár megyében is. Idén nyáron itt Fejérvár megyében is. Átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok, ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. A meteorológusok szerint a mai napon a napsütési lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg a felhőzet erőteljesebben, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős északkeleten, ahol viharos lesz majd az északi, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 fok körül várható, a legmagasabb pedig 27 fok körül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, május 22-én pénteken. Júlia Rita napja van nekik, és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. 176 éve a mai napon megszületett Johann Schrammel, osztrák zeneszerző, akiről a Schrammli zenét elnevezték. 56 évvel ezelőtt ezen a napon született Naomi Campbell, topmodell is. 53 éve a mai napon született Ónodi Henrietta, olimpiai bajnok tornásznőnk. 213 éve ezen a napon született Richard Wagner, német klasszicista, zeneszerző. 39 éves Novák Djokovic, 12-szeres Grand Slam bajnok teniszező. És 1981. május 22-én megszületett Sue Alice Nash, a brit Mystic tagja. Sok boldogságot kívánok a kedves ünnepelteknek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! Május 22-e péntek friss hírei után dudolhatunk majd Rúzsa Magdival. És jön a Brand New Heavies is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jóci, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Továbbra is lehet nevezni, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az önkormányzat környezetvédelmi osztálya idén már 27. alkalommal hirdeti meg a Virágos Dunaújvárosért versenyt, amelyre 8 kategóriában várják a nevezéseket. Keresik a legszebben virágosított erkélyeket, ablakokat, lakosság által gondozott előkerteket, virágládákat, üzlet, intézményi és családi házas előkerteket és homlokzatokat. A nevezéseket az űrlap segítségével lehet megtenni, a pályázatokat elektronikus úton fogadják. A virágosítás@dunaujvaros.hu e-mail címre párják a lapokat. A jelentkezési határidő 2026. július 31. A kedvezőtlen esős időjárás ellenére is sikeresen zajlott le a szombati lomtalanítása a Békeváros részben. A kijelölt gyűjtőpontokon összesen 78 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők. A május 16-án megrendezett akció során a város rész lakói ismét bizonyították, hogy fontos számukra a környezetük tisztasága és rendezettsége. Az időjárás ugyan nem kedvezett a programnak, ennek ellenére sokan álltak ki a lehetőség mellett, és helyezték ki feleslegessé vált lomjaikat különböző pontokra. A lomtalanítási program folytatódik június 6-án a római városrészben. Részletek a dunaujváros.hu oldalon. Elszabadult autó és kis hián tömegszerencsétlenségbe torkolló baleset. Székesfehérváron és Dunaújvárosban is zajlottak az események a rendőrség munkatársai mellett, a városi tűzoltóknak is alaposan fel volt adva lecke a baleseteknél. A székesfehérvári bizarr baleset híre futótűzként terjedt a neten. A helyszíni felvételekből és a riportból kiderül, hogy az idős nő felcserélhette a pedálokat és a fékhelyett a gázt nyomta a parkolásnál. Mindeközben két autós a Dunaújvárosban ütközött. A baleset akkor erejű volt, hogy az egyik jármű egy parkoló autónak is nekivágódott a római körúton. További részletek a témában a FEOL oldalán. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet. 1000 rászoruló gyereknek összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, illetve felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül bármekkora összeggel, míg a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal tudják a Fejér vármegyei adakozók is támogatni. A meteorológusok szerint a mai napon a napsütési lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg a felhőzet erőteljesebben, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős észak-keleten, hol viharos lesz majd az északi, észak-nyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 fok körül várható, a legmagasabb pedig 27 fok körül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Nem öten, csak négyen vannak, nem amerikaiak, európaiak, és nem szerepel a nevükben az ötös szám, mert hogy ők négyen vannak. A Jackson 5 után szabadon The Four Chords, azaz a négy ír testvér, Andrea, Caroline, Jim és Sharon, azaz a The Chords indítja az órát. Szól már is a Breathless, 5 perccel múlt 8, jó reggelt, Max Levente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Május 22, péntek, 1 perccel 4:49 után helyzetkép az utakról. Az M4-esen Budapest felé Üllő térségében kigyulladt egy autó a 28

0: Best FM, a legjobb zenék. A pünkösdi hosszú hétvégén nyárias meleg lesz. Pünkösd vasárnap és hétfőn elérjük, megközelítjük, akár át is léphetjük a 30 fokot. Talán idén először? Igen, azt hiszem. Úgyhogy jó készülődést, kitartást a hét utolsó munkanapjához, még több időjárás és friss info a hírekben. Mindjárt 8:30 jó reggelt, a hírek után pedig a PM Down folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Még élénk lehet a légmozgás, de 25 fok körüli, kora nyárias idő jön. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése a szárazságban. Országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső. A szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszálymérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ is. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget és a Fesztivál Önkéntes Központ. A programban résztvevő fiatalok a fesztivál lebonyolításában segíthetnek majd, miközben kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket is tanulnak. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. Szlovénia az év végéig meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terrorveszéllyel indokolta a döntést. Az ellenőrzést még 2023. októberében vezették be a közel-keleti konfliktusok miatt. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul. Itthon május végén újraindul a vasúti közlekedés Ajka és Veszprém között. Először a tehervonatok indulnak meg, majd 30-ától óránként közlekednek a személyvonatok is. A MÁV közölte, hogy a megengedett sebességet fokozatosan emelik majd az érintett szakaszon, és kisebb utómunkálatokra még nyáron is számítani kell. Megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlat a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A Föld mélyétől a csillagokig bemutatkozik a Bükki Nemzeti Park igazgatóság című kiállítás augusztus 30-áig látható. Az interaktív tárlat tablók, makettek, egyéb tárgyak és vetítések segítségével mutatja be a Bükki középhegységi táj arculatát, barlangokat, vízfolyásokat, a növényzetet és a védett állatfajokat. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézségeket okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termelőkre. Ismét kitört a Sivelucs vulkán Kamcsatkán. A kráterből 4,5 km magasba is jutott hamu, a térségben narancssárga veszélykódot adtak ki a légi közlekedésre. Oroszország egyik legaktívabb vulkánja legutóbb március végén tört ki.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Továbbra is lehet nevezni, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az önkormányzat környezetvédelmi osztálya idén már 27. alkalommal hirdeti meg a Virágos Dunaújvárosért versenyt, amelyre 8 kategóriában várják a nevezéseket. Keresik a legszebben virágosított erkélyeket, ablakokat, lakosság által gondozott előkerteket, virágládákat, üzlet, intézményi és családi házas előkerteket és homlokzatokat. A nevezéseket az űrlap segítségével lehet megtenni, a pályázatokat elektronikus úton fogadják. A virágosítás@dunaujvaros.hu e-mail címre párják a lapokat. A jelentkezési határidő 2026. július 31. A DKS-e torna sportolói országos szinten a legjobbak közé tartoznak. felnőtt és utánpótlás szinten is. A Dunaújvárosi szakosztály most ezt újabb kiváló eredménnyel igazolta. A Tornászok Serdülő Budapest vidékbajnokságát is ők nyerték meg, a két forduló alapján, írja a Dúl. A kedvezőtlen esős időjárás ellenére is sikeresen zajlott le a szombati lomtalanítása Békeváros részben. A kijelölt gyűjtőpontokon összesen 78 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők. A május 16-án megrendezett akció során a városrész lakói ismét bizonyították, hogy fontos számukra a környezetük tisztasága és rendezettsége. Az időjárás ugyan nem kedvezett a programnak, ennek ellenére sokan álltak ki a lehetőség mellett, és helyezték ki feleslegessé vált lomjaikat különböző pontokra. A lomtalanítási program folytatódik június 6-án a római városrészben. Részletek a dunaújváros.hu oldalon. Idén nyáron itt Fejér vármegyében is. Átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. A technológia és társadalom kapcsolatát vizsgálja a Budapest Galéria új kiállítása. A nemzetközi tárlat bemutatja például az okos eszközök és a mesterséges intelligencia működésének korlátait, az informatikai eszközök használatának egészségi, környezeti és szociális hatásait, valamint az online térben megjelenő megfigyelés és manipuláció kérdéskörét. A kiállítása a Fejér vármegyeieknek is augusztus 9-ig látogatható. A meteorológusok szerint a mai napon a napsütési lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg a felhőzet erőteljesebben, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz majd az északi, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 fok körül várható, a legmagasabb pedig 27 fok körül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM.

a csoda! Best FM, a legjobb zenék. Nyárias időnk lesz a pünkösdi hosszú hétvégén, úgyhogy irány a természet, például Alcsút doboz, ahol minden összeér, zene, nyárillat, ízek, és mi, a Best FM is ott leszünk, találkozzunk személyesen Alcsút dobozon, tehát holnap és holnap után, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várjuk a Best FM hallgatókat. A belépés ingyenes, egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. Ez tehát az Alcsút dobozi Válvölgyi Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül pedig most Desiree dalával megyünk tovább. Szól már is a Life a Besten.

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszem be.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy dal, aminek ugyanaz a verszaka és a refrénje is, mégsem lehet megunni. Around the World jön majd a Daft Punk, az ezredforduló hangulata pedig a Unique dalában is visszaköszön majd. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, ha van közlekedési info, várom szeretettel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Továbbra is lehet nevezni, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az önkormányzat környezetvédelmi osztálya idén már 27. alkalommal hirdeti meg a Virágos Dunaújvárosért versenyt, amelyre 8 kategóriában várják a nevezéseket. Keresik a legszebben virágosított erkélyeket, ablakokat, lakosság által gondozott előkerteket, virágládákat, üzlet, intézményi és családi házas előkerteket és homlokzatokat. A nevezéseket az űrlap segítségével lehet megtenni, a pályázatokat elektronikus úton fogadják. A virágosítás@dunaujvaros.hu e-mail címre párják a lapokat. A jelentkezési határidő 2026. július 31. Elszabadult autó és kis hián tömegszerencsétlenségbe torkolló baleset. Székesfehérváron és Dunaújvárosban is zajlottak az események, a rendőrség munkatársai mellett a párosi tűzoltóknak is alaposan fel volt adva lecke a baleseteknél. A székesfehérvári bizarr baleset híre futótűzként terjedt a neten. A helyszíni felvételekből és a riportból kiderül, hogy az idős nő felcserélhette a pedálokat és a fék helyett a gázt nyomta a parkolásnál. Mindeközben két autós a Dunaújvárosban ütközött. A baleset akkor erejű volt, hogy az egyik jármű egy parkoló autónak is nekivágódott a római körúton. További részletek a témában a Feol oldalán. A DKS-e tornasportolói országos szinten a legjobbak közé tartoznak, felnőtt és utánpótlás szinten is. A Dunaújvárosi szakosztály most ezt újabb kiváló eredménnyel igazolta. A tornászok serdülő Budapest vidékbajnokságát is ők nyerték meg, a két forduló alapján, írja a Dúl. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet, 1000 rászoruló gyereknek összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, illetve felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül bármekkora összeggel, míg a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal tudják a Fejér vármegyei adakozók is támogatni. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára itt Fejér vármegyében is. A Nemzeti Élelmiszerrendbiztonsági Hivatal maradék nélkül programja, bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csaknem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. A meteorológusok szerint a mai napon a napsütési lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg a felhőzet erőteljesebben, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz majd az északi, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 fok körül várható, a legmagasabb pedig 27 fok körül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az első Justin Timberlake-től, akinek egykori párja Britney Spears, hát szonda társa a sorsára jutott. Britney-t is kiszállították a rendőrök. Egyenesen kellett járnia a felfestett csíkon, és állítólag hisztérikus hangulatváltozásai voltak. Sőt, egy ponton meg is kellett bilincselni, annyira agresszívvá vált. Már is szól a Señorita, 5 perccel múlt 9. Hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best

Jazz FM a legjobb zenék mielőtt. Thomas Bangalter és Guy Manuel de Homem Christo, azaz a Daft Punk az elektronikus zene királyai lettek volna. 92-ben alapítottak egy indie rock punk zenekart Darlin néven egy harmadik taggal. A trió kiadott néhány dalt egy független brit kiadónál, ami felkeltette a neves brit zenei magazin a Melody Maker figyelmét. A lap kritikusa Dave Jennings azonban nem volt elragadtatva a zenétől, és a cikkben a következő jelzővel illette őket: a Daft Punky Trash, azaz együgyű bolond punk csörömpölés, valahogy így lehet fordítani. És ahelyett, hogy a srácok megsértődtek vagy elkeseredtek volna, Thomas és Guy Manuel rendkívül szórakoztatónak találta a leírást, amikor a Darlin nem sokkal később feloszlott, és ők ketten, a szintetizátorok meg a dobgépek felé fordultak, úgy döntöttek, megtartják a gúnynevet kicsit lerövidítve, így született meg a Daft Punk név.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Best FM, a legjobb zenék. Pitbull érkezik a folytatásban, aki idén kétszer is koncertezik nálunk. Egy hónap múlva július 21-én, aztán majd november 24-én is. És ami még jön, a nyárias idő a hosszú hétvégére. Vasárnap hétfőn akár 30 fok is lehet majd. Egy szavunk nem lehet az időjárásra, úgyhogy ennek lehet örülni, és egy Pitbull slágernek is. I Know You Want Me a Besten.

Veszte fel ma a legjobb zenék. Jön a pünkösdi hosszú hétvége, amikor mi is találkozhatunk. Várunk minden kedves hallgatót szeretettel Alcsút dobozon a Válvölgyi Fesztiválon. A fesztiválra a belépés ingyenes, és egésznapos zenei, gasztró, kulturális és családi programok lesznek majd. Holnap és holnap után ott leszünk mi is. A legjobb zenékkel és ajándékokkal várjuk a Best FM hallgatókat. Egészen konkrétan Majoros Rita a kolléganőm, akinek pedig ez sem elég, az fújjon egy követ Britney Spears-el. Jön a Gimme More, adj többet a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Még élénk lehet a légmozgás, de 25 fok körüli, kora nyárias idő jön. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Újabb helyszínen, ezúttal Kőszegen mutatták ki a laboratóriumi vizsgálatok, hogy osztrák bányákból származó, azbesztel szennyezett kőzúzalékot használtak egyes helyeken. A gyanú szerint szinte az egész Nyugat-Dunántúli régió érintett lehet. A kormány szakértői munkacsoportot állít fel, és azt ígérte, megtalálják a felelősöket. Május 21-én elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúra. A több mint 800 zarándokhoz idén is 300 fiatal csatlakozott a Kárpát-medencéből és a diaszpórából, a Rákóczi Szövetség szervezésében. A vonaton utazott Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki az idei búcsú szónoka lesz. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézségeket okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termelőkre. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése a szárazságban. Országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső. A szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály mérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ is. Több kocsival és tartalékjárművekkel készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. A jó idő miatt várhatóan sokan útra kelnek, ezért a főszezont idéző erős forgalomra számítanak. A kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon nagyobb kapacitású autóbuszok, illetve hosszabb összeállítású vasúti szerelvények közlekednek majd. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget és a Fesztivál Önkéntes Központ. A programban résztvevő fiatalok a fesztivál lebonyolításában segíthetnek majd, miközben kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket is tanulnak. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. Megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlat a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A Föld mélyétől a csillagokig bemutatkozik a Bükki Nemzeti Park igazgatóság című kiállítás augusztus 30-áig látható. Az interaktív tárlat tablók, makettek, egyéb tárgyak és vetítések segítségével mutatja be a Bükki középhegységi táj arculatát, barlangokat, vízfolyásokat, a növényzetet és a védett állatfajokat.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Továbbra is lehet nevezni, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az önkormányzat környezetvédelmi osztálya idén már 27. alkalommal hirdeti meg a Virágos Dunaújvárosért versenyt, amelyre 8 kategóriában várják a nevezéseket. Keresik a legszebben virágosított erkélyeket, ablakokat, lakosság által gondozott előkerteket, virágládákat, üzlet, intézményi és családi házas előkerteket és homlokzatokat. A nevezéseket az űrlap segítségével lehet megtenni, a pályázatokat elektronikus úton fogadják. A virágosítás@dunaujvaros.hu e-mail címre párják a lapokat. A jelentkezési határidő 2026. július 31. Elszabadult autó és kis hián tömegszerencsétlenségbe torkolló baleset. Székesfehérváron és Dunaújvárosban is zajlottak az események, a rendőrség munkatársai mellett a városi tűzoltóknak is alaposan fel volt adva lecke a baleseteknél. A székesfehérvári bizarr baleset híre futótűzként terjedt a neten. A helyszíni felvételekből és a riportból kiderül, hogy az idős nő felcserélhette a pedálokat és a fék helyett a gáz nyomta a parkolásnál. Mindeközben két autós a Dunaújvárosban ütközött. A baleset akkor erejű volt, hogy az egyik jármű egy parkoló autónak is nekivágódott a római körúton. További részletek a témában a FEOL oldalán. A DKS-e torna sportolói országos szinten a legjobbak közé tartoznak. felnőtt és utánpótlás szinten is. A dunaújvárosi szakosztály most ezt újabb kiváló eredménnyel igazolta. A tornászok serdülő Budapest vidékbajnokságát is ők nyerték meg, a két forduló alapján, írja a Dúl. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyereknek összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, illetve felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül, bármekkora összeggel, míg a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal tudják a Fejér vármegyei adakozók is támogatni. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára itt Fejér vármegyében is. A Nemzeti Élelmiszerrend Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja, bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csaknem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. A meteorológusok szerint a mai napon a napsütési lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg a felhőzet erőteljesebben, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős északkeleten, hol viharos lesz majd az északi, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 fok körül várható, a legmagasabb pedig 27 fok körül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, május 22 péntek, kitartást a hosszú hétvége előtti utolsó munkanaphoz. 5 perc elmúlt 10, Maxim Levente vagyok, Nelly Furtado, a Soulwave és Sheryl Crow a következő percek kínálata, ha pedig dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, világsztárok lépnek fel a foci VB döntőjén, Shakira, a BTS és a most érkező Madonna is látható, hallható, úgyhogy aki nem szereti a focit, az is leülhet a képernyő elé a szünetben. Most Madonna egyik legikonikusabb dalával, a Vogue-gal megy tovább a péntek délelőtt.

0: we'll get back to you.
1: Best FM, a legjobb zenék. Most is nagyon-nagyon lassú az M1-es főváros felé vezető oldalán a külső sáv. Egészen Tatától kezdődően a 70-es kilométertől a 20-asig tart a kamion torlódás. A forgalom főleg a csomópontoknál lassul le. Ezen kívül kátyúznak az M5-ösön Ócsa térségében Budapest felé, a 28-as és a 29-es kilométer között a külső sávot lezárták, a munkavégzés mögött 2-3 kilométeres lassulás, szakaszos torlódás tapasztalható. Jó utat!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
2: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jön a pünkösdi hosszú hétvége, ahol mi is találkozhatunk, méghozzá Alcsútdobozon a Válvölgyi Fesztiválon. Még több info az ingyenes fesztiválról rögtön utána. Előtte hadd ajánlja kettőt a következő óra zenei kínálatából. Biztosan jön majd a CNC Music Factory és a Margaret Island is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Rövid információs szünet, aztán jönnek újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen Alcsútdobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsútdobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Közeleg a bor ünnepe. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Dunamenti Szent Orbán borrend adony idén május 23-án ünnepli névadóját. A program 14 órakor a szőlőhelyen kezdődik, ahol a Bendy Band térzenéje teremti meg a hangulatot. A körmenet 14.45-kor indul a Szent Orbán kápolnához, majd 15 órától litániára várják az érdeklődőket. A köszöntő beszédeket követően hirdetik majd ki a 33. kistérségi borverseny eredményeit. Ekkor derül ki, melyik nedű nyeri el a borrend zászlósbora címet, ki veheti át a Szent Orbán emlékérmet, valamint a kistérségi vándor díjat. Az idei rendezvényen sem marad el a borlovag avatás, ezt követően pedig Mészáros János Elek ad koncertet. Az énekes neve sokak számára ismerős lehet, hiszen ő nyerte meg 2012-ben a Csillag születik tehetségkutató versenyt. Az önkormányzat környezetvédelmi osztálya idén már 27. alkalommal hirdeti meg a Virágos Dunaújvárosért versenyt, amelyre 8 kategóriában várják a nevezéseket. Keresik a legszebben virágosított erkélyeket, ablakokat, lakosság által gondozott előkerteket, virágládákat, üzlet, intézményi és családi házas előkerteket és homlokzatokat. A nevezéseket az űrlap segítségével lehet megtenni, a pályázatokat elektronikus úton fogadják. A virágosítás@dunaujvaros.hu e-mail címre párják a lapokat. A jelentkezési határidő 2026. július 31. A DKSL tornasportolói országos szinten a legjobbak közé tartoznak, felnőtt és utánpótlás szinten is. A Dunaújvárosi szakosztály most ezt újabb kiváló eredménnyel igazolta. A tornászok serdülő Budapest vidékbajnokságát is ők nyerték meg, a két forduló alapján, írja a Dúl. Idén nyáron itt Fejér vármegyében is. Átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár Agyak katonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Holnap a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi, északkeleti szél továbbra is megélénkül, erős lehet, hajnalban 7-15, délután 23-28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Robbanás a múlt Tiszaújvárosi gyárában, kegyelmi ügy, a Sándor Palota is közzé tette dokumentumait, rárontott Kubára az amerikai külügyminiszter. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. A katasztrófavédelem szerint a lakosság nincs veszélyben. Fülöp György, Tiszaújváros polgármestere is erről beszélt közösségi oldalán. A tűzoltók még dolgoznak a helyszínen, ahová kivezényeltek egy mobil labort is. Kapitány István energetikáért felelős miniszter és Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója is úton van Tiszaújvárosba. Nem tudni, miért adott kegyelmet Novák Katalin volt államfő 3 éve K. Endrének, ez derült ki a Sándor Palota által frissen közzétett dokumentumokból, reggel kerültek fel a hivatalos iratok honlapjukra. Eszerint nem csak az akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinetfőnöke sem javasolta a kegyelem gyakorlását. Novák Katalin azonban támogató döntést hozott, amit nem indokolt, erre egyébként nem is kötelezik az előírások az államfőt. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők, piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére. Részletek Eitmann Norbertől, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől.
5: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Fontos tehát, hogy a műszaki dokumentációt ellenőrizzük, és kiemelten figyeljük a palackok nyomáshálósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat is.
4: Az amerikai külügyminiszter szerint Kuba nemzetbiztonsági fenyegetést jelent az Egyesült Államok számára, és nem túl nagy a békés megegyezés esélye. Marco Rubio azzal is vádolta a havannai vezetést, hogy az egyik legnagyobb támogatója a terrorizmusnak a térségben. Közben már jó ideje folytogatják a szigetországot az amerikai szankciók, alig van üzemanyag és rendszeresek az áramszünetek Kubában. Kellemes napos időnk lesz, kevés gomoly felhővel, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhat ki egy-egy futó zápor, a szél viszont sok felé megerősödik. A csúcsok 23 és 28 fok között alakulnak, késő este 13-19 fokra készülhetünk. Az előrejelzések szerint kimondottan nyárias időt hoz a hosszú hétvége, országszerte sok derűs órával, csapadék nélkül. Hétfőn helyenként akár 31 fokot is mutathatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello nyárfiai, ahogy hallottuk, 3 nap a természetben, akár vízparton, klassz grillezések, kirándulások, bringázások, bárminek lehet helye, hiszen nyárias lesz a pünkösdi hosszú hétvége. Ennek jegyében indul az óra is, The Boys of Summer, DJ Sammy kezd, érkezik nem sokára Gwen Stefani, Maxi Priest és NSZT-se is. Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. A CNC Music Factory-vel tekerjük vissza az idő kerekét. Jön a Do You Wanna Get Funky? És ha a funkira, mint műfajra tekintünk, akkor hadd ajánljak egy másikat, a Classic House-t, mert hogy a Night Shift Extra-ban ma 6 és 8 között a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House slágerei szólnak 6-tól a házigazdától, Wild Boy-tól, 7-től Lauer Krisztiántól a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jön a háromnapos pünkösdi hosszú hétvége, hadd emlékeztessek mindenkit, hogy holnap, de akár már ma érdemes előre bevásárolni. Vasárnap és hétfőn is lesznek ugyanis boltok, csak zárva lesznek. Egyébként pedig igazán nyárias lesz az időjárás, vasárnap, hétfőn akár a 30 fokot is elérhetjük. Sok napsütés, nulla csapadék, helló nyár!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelmezei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Megérkezett Majoros Rita Avril Lavigne Girlfriend című dalával indítja a péntek délutánt. Én holnap reggel 6 óra 10-kor is várok mindenkit itt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Továbbra is lehet nevezni, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunamenti Szent Orbán Borrend Adony idén május 23-án ünnepli névadóját. A program 14 órakor a szőlőhelyen kezdődik, ahol a Bendy Band térzenéje teremti meg a hangulatot. A körmenet 14.45-kor indul a Szent Orbán kápolnához, majd 15 órától litániára várják az érdeklődőket. A köszöntő beszédeket követően hirdetik majd ki a 33. kistérségi borverseny eredményeit. Ekkor derül ki, melyik nedű nyeri el a Borrend zászlósbora címet, ki veheti át a Szent Orbán emlékérmet, valamint a kistérségi vándor díjat. Az idei rendezvényen sem marad el a borlovag avatás, ezt követően pedig Mészáros János Elek ad koncertet. Az énekes neve sokak számára ismerős lehet, hiszen ő nyerte meg 2012-ben a Csillag születik tehetségkutató versenyt. Elszabadult autó és kis hián tömegszerencsétlenségbe torkolló baleset. Székesfehérváron és Dunaújvárosban is zajlottak az események a rendőrség munkatársai mellett, a városi tűzoltóknak is alaposan fel volt adva lecke a baleseteknél. A székesfehérvári bizarr baleset híre futótűzként terjedt a neten. A helyszíni felvételekből és a riportból kiderül, hogy az idős nő felcserélhette a pedálokat és a fék helyett a gáz nyomta a parkolásnál. Mindeközben két autós a Dunaújvárosban ütközött. A baleset akkor erejű volt, hogy az egyik jármű egy parkoló autónak is nekivágódott a római körúton. További részletek a témában a FEOL oldalán. A DKSL tornasportolói országos szinten a legjobbak közé tartoznak, felnőtt és utánpótlás szinten is. A Dunaújvárosi szakosztály most ezt újabb kiváló eredménnyel igazolta. A tornászok serdülő Budapest vidékbajnokságát is ők nyerték meg, a két forduló alapján írja a Dúl. Nincs összefüggés az aszály és a jégkármérséklő rendszer között, ez egy tévhit, hívta fel a figyelmet ismét az Agrárkamara itt Fejérvár megyében is. Emlékeztettek arra, hogy a zivatarfelhők kialakulásakor indítják be a generátorokat, hogy a jégesőben a jégszemek méretét, így az okozott károkat csökkentsék. Hangsúlyozták az időjárás egyéb paramétereit, legfőképp a csapadék eloszlását, intenzitását, a felhők kialakulását és mozgását nem tudja befolyásolni a jégkármérséklő. Az idei tavaszi aszályban csak 8 napon kellett használni a rendszert, több járásban be sem kellett kapcsolni. A meteorológusok szerint a mai napon a napsütési lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg a felhőzet erőteljesebben, és alakulhat ki egy-egy utózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős északkeleten, néhol viharos lesz majd az északi, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 fok körül várható, a legmagasabb pedig 27 fok körül.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Robbanás, egy halott, több sérült Tiszaújvárosban, nem jön több veszélyes anyag Ausztriából, kristályárusokra csaptak le Fejérvár megyében. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A legfrissebb beszámolók szerint egy halottja, két súlyos és hét könnyebb sérültje van a tiszaújvárosi robbanásnak. Reggel a MOL üzemében történt a detonáció, nem sokkal az egyik részleg újraindítása után, hogy miért, azt egyelőre nem tudni. A tüzet eloltották. A katasztrófa védelem szerint a lakosság nincs veszélyben. Kapitány István energetikáért felelős miniszter és Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója is úton van Tiszaújvárosba. Nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hangsúlyozta, továbbra sem engednek a szennyező fizet elfből, vagyis a felelősöknek kell megtéríteniük az ártalmatlanítással, helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi munkáját a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezést vizsgáló magyar-osztrák bizottság. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, több szerelvény indul a vármegye székhelyekre és a kiemelt turisztikai célpontok felé, tartalékjárművek is készenlétben állnak majd, tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor szóvívő.
4: A már most érzékelhető, megnövekedett utasigényekhez igazodva többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plus applikációban tehetik meg.
3: Családi drogbandán ütöttek rajta a rendőrök és a tekesek Enyingen, cinkosaikkal együtt kristályt árultak és kiterjedt vevőkörük volt. A gyanú szerint a 35 éves apa szerezte be az adagot, a porciózás a 15 éves lány feladata volt. Az értékesítésbe aztán többen is bekapcsolódtak. A házkutatás során mintegy 6 millió forintot, ékszereket és egy komoly kocsit is lefoglaltak, írta a polisz.hu. Kellemes napos időnk lesz, kevés gomoly felhővel, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhat ki egy-egy futó zápor, a szél viszont sok felé megerősödik. A csúcsok 23 és 28 fok között alakulnak, késő este 13-19 fokra készülhetünk. Az előrejelzések szerint kimondottan nyárias időt hoz a hosszú hétvége, országszerte sok derűs órával, csapadék nélkül. Hétfőn helyenként akár 31 fokot is mutathatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Egész délután jönnek. Szép napot mindenkinek, kellemes pénteket, sőt, most már mondhatom, hogy csodás hosszú hétvégét is kívánok. Majoros Rita vagyok. Indítsuk együtt a délutánt, és hangolódjunk a hétvégére. Remek slágerekkel és isteni nosztalgikus hangulattal. Érkezik már is Will Smith, Robbie Williams, most pedig Avril Lavigne indít itt a Girlfriend.
0: Best FM.

0: és kegyetlen, mint halottját az
1: agyom. West FM a legjobb zenék, csodás napsütéses péntek délután kívánok mindenkinek így a hosszú hétvége előtt, de már szerintem lélekben vagy hangolódásban sokan a hétvégére gondolnak. Nagyon sokan lesznek ma az utakon, sőt már most sokan vannak, úgyhogy legyen mindenki óvatos, én ma is hozom a közlekedési információkat, egész délután itt leszek önökkel, és amint megkapom őket, már adom is tovább. Egyébként a számunk 0620 55 55 155, hogyha valaki írna, ha valaki üzenne, ha valaki telefonálna, itt nyugodtan, mert megtalál, én pedig gyorsan továbbadom az infókat. A nap kérdésére is ide várom majd a válaszokat, mert természetesen hozok majd kérdést is, úgyhogy lehet témázgatni, de ma is a főszerepben az isteni zenék lesznek. Úgyhogy vágjunk is bele a délutánba, a Salt and Pepával jön a Waterman, előtte Montel Jordan és a This is how we do it. Egy igazán pozitív dal erre a pozitív délutánra. Itt

0: Best FM a legjobb zenék. Több fórumon is írták és mondták is, hogy nagyon-nagyon sokan vannak az utakon, autópályákon, főutakon, autóutakon, M1, M7, M3, M5, M0-as autóút, eléggé telítettek a sávok. Az erős szél miatt pedig az M3-as autópályán Hajdúnánás és Nyíregyháza között a 208-as kilométer környékén porátfúvásra is számítani kell, úgyhogy vezessen mindenki óvatosan. Az M1-esen pedig a főváros felé a külső sávban a kamionok okoznak torlódást, Tattától kezdődően a 70-es kilométertől a 20-as kilométerig. A forgalom főleg a csomópontoknál lassul le, úgyhogy mindenképpen így és ezzel kell tervezni. Itt a hosszú hétvégén nagyon sokan indulnak útnak, vagy már tényleg el is indultak, úgyhogy várom ma is az útinfókat, én figyelem folyamatosan az SMS számunkat és a telefont, úgyhogy jöhetnek az üzik a 0620 55 55 155-re és az útinfók. Jó utat mindenkinek, és balesetmentes közlekedést egész hétvégére.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Közeleg a bor ünnepe. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Dunamenti Szent Orbán borrend adony idén május 23-án ünnepli névadóját. A program 14 órakor a szőlőhelyen kezdődik, ahol a Bendy Band térzenéje teremti meg a hangulatot. A körmenet 14:45-kor indul a Szent Orbán kápolnához, majd 15 órától litániára várják az érdeklődőket. A köszöntő beszédeket követően hirdetik majd ki a 33. kistérségi borverseny eredményeit. Ekkor derül ki, melyik nedű nyeri el a borrend zászlósbora címet, ki veheti át a Szent Orbán emlékérmet, valamint a kistérségi vándordíjat. Az idei rendezvényen sem marad el a borlovag avatás, ezt követően pedig Mészáros János Elek ad koncertet. Az énekes neve sokak számára ismerős lehet, hiszen ő nyerte meg 2012-ben a Csillag születik tehetségkutató versenyt. Az önkormányzat környezetvédelmi osztálya idén már 27. alkalommal hirdeti meg a Virágos Dunaújvárosért versenyt, amelyre 8 kategóriában várják a nevezéseket. Keresik a legszebben virágosított erkélyeket, ablakokat, lakosság által gondozott előkerteket, virágládákat, üzlet, intézményi és családi házas előkerteket és homlokzatokat. A nevezéseket az űrlap segítségével lehet megtenni, a pályázatokat elektronikus úton fogadják, a virágosítás@dunaujvaros.hu e-mail címre párják a lapokat, a jelentkezési határidő 2026. július 31. A DKSE tornasportolói országos szinten a legjobbak közé tartoznak, felnőtt és utánpótlás szinten is. A Dunaújvárosi szakosztály most ezt újabb kiváló eredménnyel igazolta. A tornászok serdülő Budapest vidékbajnokságát is ők nyerték meg, a két forduló alapján, írja a Dúl. Nincs összefüggés az aszály és a jégkármérséklő rendszer között, ez egy tévhit, hívta fel a figyelmet ismét az Agrárkamara itt Fejérvár megyében is. Emlékeztettek arra, hogy a zivatar felhők kialakulásakor indítják be a generátorokat, hogy a jégesőben a jégszemek méretét, így az okozott károkat csökkentsék. Hangsúlyozták az időjárás egyéb paramétereit, legfőképp a csapadék eloszlását, intenzitását, a felhők kialakulását és mozgását nem tudja befolyásolni a jégkármérséklő. Az idei tavaszi aszályban csak 8 napon kellett használni a rendszert, több járásban be sem kellett kapcsolni. A meteorológusok szerint a mai napon a napsütési lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg a felhőzet erőteljesebben, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős északkeleten, ahol viharos lesz majd az északi, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 fok körül várható, a legmagasabb pedig 27 fok körül.
0: A Best FM-en.
2: Egy halott, súlyos sérültek, eloltották a tüzet a MOL üzemében. Kegyelmi ügy, a Sándor Palota is közzétette dokumentumait, vadásznak a cégek a diák munkásokra. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A mentőszolgálat szerint egy halottja, 5 súlyos és 4 könnyebb sérültje van a tiszaújvárosi robbanásnak. A debreceni és a miskolci kórházban látják el a sebesülteket. Reggel a MOL üzemében történt a detonáció, nem sokkal az egyik részleg újraindítása után, hogy miért, azt egyelőre nem tudni. A tüzet eloltották. A katasztrófa védelem szerint a lakosság nincs veszélyben. A mobillabor nem mért határérték feletti károsanyag koncentrációt a levegőben. Nem tudni, miért adott kegyelmet Novák Katalin volt államfő 3 éve K. Endrének, ez derült ki a Sándor Palota által frissen közzétett dokumentumokból, reggel kerültek fel a hivatalos iratok honlapjukra. Eszerint nem csak az akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinet főnöke sem javasolta a kegyelem gyakorlását. Novák Katalin azonban támogató döntést hozott, amit nem indokolt. Erre egyébként nem is kötelezik az előírások az államfőt. Egyre több cég akar diákmunkásokat felvenni, aki beválik, azt a folytatásban hosszú távon is foglalkoztatnák, ez derült ki az egyik szövetkezet összesítéséből. Nem csak a multik, hanem a KKV-k is nyitottak a tanulók felé, és nem csak adminisztratív, hanem pénzügyi, mérnöki és informatikai feladatokat is adnának a diákmunkásoknak. indul a Nemzeti Vágta sorozata. Holnaptól 14 helyszínen az elővágtákon küzdenek majd a versenyzők a nagy döntőbe kerülésért. A finálét október első hétvégénjén rendezik Szilvásváradon. Részletek Zajzon András szervezőtől.
3: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye. Ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. A legkisebbeket külön szedtük a kicsit nagyobb kishuszároktól, így lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a huszárgyerekek, akik 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kishuszárba, mert nagyon sokan vannak szerencsére az utánpótlásba, a huszárgyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
2: Kellemes napos időnk lesz, kevés gomoly felhővel, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhat ki egy-egy futó zápor, a szél viszont sok felé megerősödik. A csúcsok 23 és 28 fok között alakulnak, késő este 13-19 fokra készülhetünk. Az előrejelzések szerint kimondottan nyárias időt hoz a hosszú hétvége, országszerte sok derűs órával, csapadék nélkül, hétfőn helyenként akár 31 fokot is mutathatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Egy óra is elmúlt, szép délután mindenkinek, sőt, pontos legyek, egy óra múlt 4 perccel. Ez a Best FM, én Majoros Rita vagyok. A legjobb zenéket még mindig itt kapják, főként a hétvégi felüdüléshez, hétvégi hangolódáshoz. Mindjárt jön Jennifer Lopez és a Get Right, jön a Robin Raz, itt lesz 50 Cent és a Candy Shop, most pedig a Destiny's Child indítja az órát.
0: Best FM.

Vesztefem a legjobb zenék, meghoztam a nap témáját, a gyűjtögetés. Na de olyan értelemben, hogy pont a napokban beszélgettem egy gyerekkori barátnőmmel arról, hogy mennyi mindent gyűjtöttünk gyerekként az óvodában, szalvétákat, azokat cserélgettük, a levelező lapokat, matricákat, matricás albumokat, barbikat, stb. De hogy kitart-e vajon a gyűjtögető szenvedélyünk felnőtt korunkra is? Szóval ki mit gyűjt ma délután? Erre vagyok kíváncsi. 0620 55 55 155. Ide várom az üzeneteket, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a válaszok. Én pont azon gondolkodtam, hogy én vajon mit gyűjtök. Az egyetlen dolog, ami így hirtelen eszembe jutott, azok a csészék és a bögrék. Ezekből elég jó kis gyűjteményem van otthon, de nem feltétlen a gyűjtő szándék egyébként, ami fontos, hanem az, hogy mindegyik bögre vagy akár pohár is olyan a lakásomban, amihez valamilyen emlékem fűződik, vagy valakitől kaptam, de egyik sem olyan, amit mondjuk vettem egy nagy áruházban, és akkor több is van belőle, mindegyikből csak egy van. Úgyhogy talán ez az, amit én gyűjtök felnőtt koromban. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, tehát jöhetnek az üzenetek. És a legjobb zenéket is gyűjtöm. Ide örömnek a Best FM-re, 50 Cent, Candy Shop a folytatásban.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Anikótól kaptam egy üzenetet a Blaha Lujza térről, hogy az Erzsébet körút és a Rákóczi út kereszteződésében baleset történt, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani. De Laci ír a Szabadság hídról is, hogy ott is baleset történt a Pestről Budára vezető oldalon. Köszi az infókat. Erős a szél az M3-ason továbbra is Hajdúnánás és Nyíregyháza között. A 208-as kilométer környékén porátfúvásra kell számítani, úgyhogy erre készüljenek az arra autózók. Az M3-ason Vásárosnamény felé a mező Szemere pihenőnél egy kis teherautó munkagépbe hajtott, a 121-es kilométernél zárva van a belső sáv. Megindult két sávon a forgalom az M7-esen, a korábban kigyulladt autó mellett. A 96-os kilométernél megszűnt a forgalomkorlátozás, a torlódás is már azt írják a hallgatók, hogy nagy részt feloszlott, de ha valakinek más infója van, megköszönöm az üzenetet a 0620 55 55 155-re. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetők.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Nagy Bogi és a Maradok zárta az órát pár perc múlva délután 2 óra, úgyhogy meghallgatjuk a friss híreket, aztán majd Olá Ibolya édes méreg dalát. És jön majd a Sziblak is a Summertime-mal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Közeleg a bor ünnepe. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Dunamenti Szent Orbán borrend adony idén május 23-án ünnepli névadóját. A program 14 órakor a szőlőhelyen kezdődik, ahol a Bendy Band térzenéje teremti meg a hangulatot. A körmenet 14:45-kor indul a Szent Orbán kápolnához, majd 15 órától litániára várják az érdeklődőket. A köszöntő beszédeket követően hirdetik majd ki a 33. kistérségi borverseny eredményeit. Ekkor derül ki, melyik nedű nyeri el a borrend zászlósbora címet, ki veheti át a Szent Orbán emlékérmet, valamint a kistérségi vándor díjat. Az idei rendezvényen sem marad el a borlovag avatás, ezt követően pedig Mészáros János Elek ad koncertet. Az énekes neve sokak számára ismerős lehet, hiszen ő nyerte meg 2012-ben a Csillag születik tehetségkutató versenyt. A DKS-e tornasportolói országos szinten a legjobbak közé tartoznak, felnőtt és utánpótlás szinten is. A Dunaújvárosi szakosztály most ezt újabb kiváló eredménnyel igazolta. A tornászok serdülő Budapest vidékbajnokságát is ők nyerték meg, a két forduló alapján írja a Dúl. A kedvezőtlen esős időjárás ellenére is sikeresen zajlott le a szombati lomtalanítás a Békeváros részben. A kijelölt gyűjtőpontokon összesen 78 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők. A május 16-án megrendezett akció során a város rész lakói ismét bizonyították, hogy fontos számukra a környezetük tisztasága és rendezettsége. Az időjárás ugyan nem kedvezett a programnak, ennek ellenére sokan álltak ki a lehetőség mellett, és helyezték ki feleslegessé vált lomjaikat különböző pontokra. A lomtalanítási program folytatódik június 6-án a római városrészben. Részletek a dunaújváros.hu oldalon. Nincs összefüggés az aszály és a jégkármérséklőrendszer között, ez egy tévhit. Hívta fel a figyelmet ismét az Agrárkamara itt Fejérvár megyében is. Emlékeztettek arra, hogy a zivatarfelhők kialakulásakor indítják be a generátorokat, hogy a jégesőben a jégszemek méretét, így az okozott károkat csökkentsék. Hangsúlyozták az időjárás egyéb paramétereit, legfőképp a csapadék eloszlását, intenzitását, a felhők kialakulását és mozgását nem tudja befolyásolni a jégkármérséklő. Az idei tavaszi aszályban csak 8 napon kellett használni a rendszert, több járásban be sem kellett kapcsolni. A meteorológusok szerint a mai napon a napsütési lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg a felhőzet erőteljesebben, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős északkeleten, ahol viharos lesz majd az északi, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 fok körül várható, a legmagasabb pedig 27 fok körül.
0: Hírek a Best FM-en.
3: A MOL vezér szerint üzemi baleset volt a reggeli robbanás, spréket ellenőriznek a fogyasztóvédők, rálőttek a rendőrökre, komoly fegyházbüntetés vár az embercsempészekre.
4: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
3: Üzemi baleset történt reggel a MOL Tiszaújvárosi gyárában, jelentette be a helyszínen a társaság elnök vezérigazgatója. Hernádi Zsolt szerint szénhidrogén robbanhatott be az egyik vezetéknél, egy ember meghalt, 9 megsérültek, többen súlyosan. A 10 már eloltották, megerősítette. A mobil labor mérései alapján a lakosság nincs veszélyben. A szaktárca vezetője Kapitány István hozzátette, alapos vizsgálat deríti majd ki, pontosan mi okozta a történteket. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők, piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére. Részletek Eitmann Norbertől, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől.
5: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk a piacfelügyelet és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Fontos tehát, hogy a műszaki dokumentációt ellenőrizzük, és kiemelten figyeljük a palackok nyomáshálósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat is.
3: 11 év fegyházra ítélt 3 ember csempészt a bíróság, 2022 őszén kapták el őket hihetetlen hajsza után. A tettesek tüzet nyitottak a rendőrökre az M5-ös budapesti bevezetőjén, de így sem sikerült elszökniük. Egy másik hasonló ügyben is döntés született. 8 év börtön vár arra az ember csempészre, aki halálos balesetet okozott 2 éve a Ferihegyi gyorsforgalmi úton. Az amerikai külügyminiszter szerint Kuba nemzetbiztonsági fenyegetést jelent az Egyesült Államok számára, és nem túl nagy a békés megegyezés esélye. Marco Rubio azzal is vádolta a havannai vezetést, hogy az egyik legnagyobb támogatója a terrorizmusnak a térségben. Közben már jó ideje folytogatják a szigetországot az amerikai szankciók, alig van üzemanyag és rendszeresek az áramszünetek Kubában. Kellemes napos időnk lesz, kevés gomoly felhővel, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhat ki egy-egy futó zápor, a szél viszont sok felé megerősödik. A csúcsok 23 és 28 fok között alakulnak, késő este 13-19 fokra készülhetünk. Az előrejelzések szerint kimondottan nyárias időt hoz a hosszú hétvége, országszerte sok derűs órával, csapadék nélkül. Hétfőn helyenként akár 31 fokot is mutathatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra múlt 4 perccel, csodás napot kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Na hétvégén mi is ott leszünk a Vávölgyi Fesztiválon, és az egyik fellépőt remélem telefonon el tudom csípni ebben az órában, méghozzá Horváth Tamást. Erre kell számítani. Na meg jó hangulatú, isteni zenékre. Úgyhogy Kelly Clarksonnal már nyitom is az órát. Szép hétvégét kívánok már most mindenkinek.
0: Best FM. A

0: Best FM a legjobb zenék. A hétvégén ott leszünk mi is a Válvölgyi Fesztiválon, de természetesen nem csak mi, hanem egy csomó-csomó isteni fellépő és remek hangulat. Horváth Tamás pedig így telefonon elcsíptük, egy kicsit már hangolódva a hétvégi fesztivál hangulatra. Szia, szia!
1: Szia, üdvözlök mindenkit!
0: Na de kezdjünk most egy nagyon aktualitással, hiszen ugye alig pár hete jelent meg a legújabb dalod, a Százszor szép, aminek elképesztő hallgatottsága van már most, ha jól tudom, a 2 milliót is átléptétek már. Mesélj egy picit erről a dalról, hogy így vágjunk a közepébe.
1: Igazából mondhatnám, hogy nem lep meg minket, de meglep. Tehát nagyon-nagyon örülünk annak, hogy a közönség ilyen visszajelzést adott számunkra. Figyelj, még nincs 2 hete a klip kint, és tényleg 2 millió felett van a megtekintési szám, ami egészen elképesztő, és nagyon-nagyon-nagyon örülünk neki. Hát a videóklip az voltak éppen olyan volt, mint egy filmnek egy kisebb jelenete. Tehát mikor egyrészt megkaptuk a helyszínt a Gödöllői Királyi Kastélyt, ami egyébként is gyönyörű.
0: Jó, ez egyik kedvencem.
1: Tényleg csodaszép helyszín. Az ember egyből a hangulatban jön. Én nagyon szeretem ezeket a gyönyörű kastélyokat, a régi időket. Én nagyon szeretem ezeket a régi ruhákat, a kosztümruhákat. Szóval nekem amúgy is nagy kedvencem ez az időszak. És mikor a hangszerelés megszületett, először én egy orchestrára, vonósra írtam ezt a hangszerelést, és hegedű szóját végig, vonósi járt a fejemben, egy cselló, aztán egy kvártett később, és aztán a végül megírtam egy ilyen orchestrát rá. Nekem megvan ez a változat is, és arra készült el a konkrétan a pop hangszerelés. Úgy nevezném pop hangszerelésnek, hogy dob, gitár, tudod, a klasszikus felállás. És akkor így jött a Százszor szép ötlete. De maga a hangulat és a dallam az már egészen, amikor a feleségem eltörte kint külföldön a lábát, na akkor aztán belekerültünk egy elég nagy káváriába, és nem volt egyszerű a hazajövetel, elég súlyos lábtörés szenvedett 2 helyen is a lába, és aztán ez az időszak, ez a feszült időszak szült egyébként ezt a dallamot, tényleg a legváratlanabb pillanatokban jönnek a dallamok, az ihlet úgymond, és nekem például a repülőn jött ez a dallam a fejemben, folyamatosan ez járt, miközben 20 percenként mozgattam a lábujját a feleségemnek, hogy véletlenül se alakuljon kint fent a gépen egy trombózis vagy egy vérrög, úgyhogy elég kemény időszak volt ez, és hát ilyenkor születnek a dalok, tehát amikor az ember benne van a sűrűjében. Na hát a Százszor szép az ekkor született voltak éppen.
0: Mondhatjuk azt, akkor rád is jellemző az, hogy a zene egyfajta terápiaként szolgál, vagy hat rád?
1: Mindenképpen. A Százszor szép az számomra többet jelent az elmúlt 10 év összes dalánál. Nem szeretek ilyen nagy szavakkal dobálozni, de tényleg az a helyzet, hogy olyan mély érzésből fakad ez a dal. Annyira bármikor meghallgatom, folyamatosan elragad magával. És az, hogy ezt egy ilyen, úgymond, szerintem kimondhatom, egy ilyen Bridgerton korszakban írtam ezt a dalt, meg is így magát a képi világot, tehát ebbe az 1800-as években, ez önmagában szerintem egy ilyen varázslatos történet, de ez a dal nekem mindig többet fog jelenteni.
0: Innen folytatjuk majd Horváth Tamással, de előtte még zenélünk egy kicsit.

0: Best FM a legjobb zenék. A hétvégén mi is ott leszünk a Vávölgyi Fesztiválon, szombat este felé pedig Horváth Tamás is színpadra lép, akivel pár perccel ezelőtt ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy kijött a 100-szor szép című új dala, amihez videoklip is készült. Ha jól tudom, akkor a kliphez a forgatókönyvet is te írtad, és társrendezőként is működtél.
1: Nagyon-nagyon szuper vagy. Jó tájékoztattak téged. Tényleg elég jó tájékozott vagy. Valóban így van ez. Igazából másodperc alapú forgatókönyvet írtam.
0: Azért az nem rossz.
1: Nagyon sokat dolgoztam rajta. Az a helyzet, hogy szerettem volna egy olyan jelenetet átadni a közönségnek, egy olyan jelenetet képre vinni, ahol igazából nem adjuk a szájába a nézőnek a történéseket, csak valamiért ezt a grófot, ezt a Tamást, ezt összeverték és elkapta a király, ugye a mi pintér tenyány, és voltaképpen a videoklipben nem derül ki, hogyha a szövegre figyelünk, azért nyilván akkor észre lehet venni, hogy itt valami titkos szerelemről, vagy valami kapcsolatról van szó. Nem hiába kérte meg a kedves feleségemet, úgy, hogy egyébként még akkor tényleg a gyógyulás folyamatában volt elég erősebb, sőt, hát most is voltaképpen tart a rehab időszak, de nagyon édes volt, felvette azt az abroncsos ruhát, és oda beült, és ott lógatta a lábát nekünk 6-8 órán keresztül, és nagyon-nagyon hálás vagyok a munkáját. De hát ugye ez egy titkos szerelemről szól ez a kapcsolat, és igazából itt nem teljesül be a szerelem, nem lépünk le kézen fogva a naplementében, hanem konkrétan kivezettetnek a videóklipjén engem a teremből. És hiába vallok szerelmet, próbálok küzdeni ezért a szerelemért, ez most nem egy happy end. De ki tudja, lehet, hogy folytatódik majd a történet.
0: Hát mindenképpen a hétvégén folytatódni fog, hiszen ugye ott leszel te is a Vávölgyi Fesztiválon, ha jól tudom, szombaton, 6:30. Na, de ezt a dalt is hallhatjuk-e?
1: Nem.
0: Nem? Komolyan?
1: Milyen jó lett volna, hogy igen, de nem.
0: Hát arra számítottam.
1: Nem, őszinte leszek. Ez a dal idén a Budapest Parkban fog először megszólalni. Én ezt megígértem a nagy érdeműnek, és tartom a szavam. Ettől függetlenül a Vávölgyi Zsúra bizony készülünk, sőt, ízelőtöt is adunk a parkos koncertünkből. Tehát minden évben a parkban egy nagyon különleges tematikával készülünk. Idén démonokat győzünk le, belső démonokat, amik testet fognak ölteni. 11 belső érzésről van szó. Lesz itt depresszió, harag, féltékenység, irigység, és sorolhatnám még. És ennek a hangszerelését elviszik egy picit ázsiai világba. Maga a park és a színpad át fog változni egy kicsit ilyen ázsiai, japán templommá, szentélyé konkrétan, és igazából egy ilyen világba varázsoljuk el a mi drága közönségünket, és mivel imádjuk a Vávölgyi Zsúrt, és tudjuk, hogy ezen a fesztiválon mindig nagyon jó a hangulat, és fantasztikus buli szokott lenni, ezért szerettük volna ezt a világot megmutatni már, egy ízelítőt adni, és szeretnénk egy különleges műsort adni, úgyhogy mindenképpen más lesz ez a koncert, mint általában egy Horváth Tomi koncert. Ezt
0: akkor találkozzunk a Vávölgyi Fesztiválon 18:30-kor a nagy színpadon szombaton.
1: Ámen, így legyen.
0: Nagyon köszönöm.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Mi pedig már megyünk is tovább, méghozzá Horváth Tamás és a Kovalszky meg a Vega közös dalával, Fehér Holló a Best FM-en.

0: Veszlefem a legjobb zenék. Baleset történt a Krisztina körúton, méghozzá az Attila úti és a Vérmező út kereszteződésénél, illetve baleset történt a Tököli úton is, a Keleti pályaudvarnál, úgyhogy ott kell Budapesten még fennakadásra számítani. Az M0-es autóúton a déli szektorban, az M5-ös autópálya felé pedig Sziget-Szent Miklós térségében baleset történt, a 20-as kilométernél két belső sáv is zárva van, úgyhogy a forgalom csak egy sávon halad, a torlódás már elérte a 10 kilométert is. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban is ide várom az útinfókat. Nagyon sokan vannak az utakon, M1-es, M3-as, M5-ös, M7-es, M0-as autópálya, autóút, úgyhogy mindenki legyen egy kicsit óvatosabb, mindenkit hazavárnak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pálmai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Továbbra is lehet nevezni. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Az önkormányzat környezetvédelmi osztálya idén már 27. alkalommal hirdeti meg a Virágos Dunaújvárosért versenyt, amelyre 8 kategóriában várják a nevezéseket. Keresik a legszebben virágosított erkélyeket, ablakokat, lakosság által gondozott előkerteket, virágládákat, üzlet, intézményi és családi házas előkerteket és homlokzatokat. A nevezéseket az űrlap segítségével lehet megtenni, a pályázatokat elektronikus úton fogadják. A virágosítás@dunaujvaros.hu e-mail címre párják a lapokat. A jelentkezési határidő 2026. július 31. Elszabadult autó és kis hián tömegszerencsétlenségbe torkolló baleset. Székesfehérváron és Dunaújvárosban is zajlottak az események, a rendőrség munkatársai mellett a párosi tűzoltóknak is alaposan fel volt adva lecke a baleseteknél. A székesfehérvári bizarr baleset híre futótűzként terjedt a neten. A helyszíni felvételekből és a riportból kiderül, hogy az idős nő felcserélhette a pedálokat és a fék helyett a gázt nyomta a parkolásnál. Mindeközben két autós Dunaújvárosban ütközött. A baleset akkor erejű volt, hogy az egyik jármű egy parkoló autónak is nekivágódott a római körúton. További részletek a témában a Freon oldalán. A DKS-re tornasportolói országos szinten a legjobbak közé tartoznak, felnőtt és utánpótlás szinten is. A Dunaújvárosi szakosztály most ezt újabb kiváló eredménnyel igazolta. A tornászok serdülő Budapest vidékbajnokságát is ők nyerték meg, a két forduló alapján, írja a Dúl. A kedvezőtlen esős időjárás ellenére is sikeresen zajlott le a szombati lomtalanítás a Béke város részben. A kijelölt gyűjtőpontokon összesen 78 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők. A május 16-án megrendezett akció során a város rész lakói ismét bizonyították, hogy fontos számukra a környezetük tisztasága és rendezettsége. Az időjárás ugyan nem kedvezett a programnak, ennek ellenére sokan álltak ki a lehetőség mellett, és helyezték ki feleslegessé vált lomjaikat különböző pontokra. A lomtalanítási program folytatódik június 6-án a római városrészben. Részletek a dunaújváros.hu oldalon. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára itt Fejér vármegyében is. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja, bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csaknem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Holnap a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi, északkeleti szél továbbra is megélénkül, erős lehet, hajnalban 7-15, délután 23-28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Péntek van már, és a délután közepéhez érkeztünk. Kedves dunaújvárosi hallgatók, itt a 93.1 Best FM-en a legjobb zenék ismét bekészítve a következő 3 órára mindenféleképpen, és én jelentkezem egészen este 6 óráig hasznos infókkal is. A nevem Oleg Csongor, indítja az órát most a Basti, és szól a Pompáj.
0: 93.1 Best FM.

parton el, átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon át.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Dunói városból és a környékünkről. Én Molek Csongor vagyok, és ma is tudunk ünnepelni természetesen. Hát péntek van, már sokan csak emiatt ünnepelnek. Névnaposaink ma a Riták, Júliák, Emilek és Renáták. Nagyon boldog névnapot nekik. A születésnapos hallgatóinkat pedig Isten éltesse nagyon sokáig Dunói városban is a környéken. 147 esztendeje Ferenc József jóváhagyta a magyar nyelv oktatását. És 41 évvel ezelőtt a Videóton legyőzte a Real Madrid csapatát. Egyébként 569. éve a mai nap, Szent Rita ünnepe. A nap híres szülötteinek listáját is megnézzük. Elég hosszú egyébként a felsorolás. 120 éve látott napvilágot Nyíregyházán Gádor Béla, író, újságíró. 110 éve született Korcsmáros Pál, grafikus, könyvillusztrátor, képregényrajzoló és újságíró, és 99 éve látott napvilágot Olá György, magyar származású, Nobel-díjas kémikus. Aki ma ünnepel, Dunai városi hallgatók, Isten éltesse nagyon sokáig, most Nelly Furtado kanadai hölgy következik, meghallgatjuk a Say It Right című dalt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en ma is végeznek útkarbantartási munkálatokat a környéken, elég sok szakaszon, legyen szó akár kátyúzásról is, kedves dunai városi autósok, mindenkinek balesetmentes kilométereket kívánok. A 62-19-esen aktuális még, ahogy említettem, a kátyúzási munkálat például Dunaujváros Mezőfalva-Sárbogárd összekötő úton az elején, a 0-1-es kilométer környékén. Aztán közműépítési munkálatok miatt még terelésre is számíthatnak az 52-03-ason Kiskullacháza-Izsák összekötő úton. A 20-as kilométernél viszont hamarosan, május 29-én már várható változás. És ugrunk még egyet a 62-07-esre, Adony-Velence összekötő útat említem, az 1-es-3-as kilométer között félpályás lezárás lassíthatja a haladást, még elég sokáig. Kérem jelezzék, ha van egyéb beszámolójuk, utakkal, közlekedéssel kapcsolatban főként, 30-as 74-74-777-es a telefonszámunk, előre is kösz szépen. A jamaikai rapperrel folytatjuk, zenél egyet Sean Paul, és szól a We Be Burnin'.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93 egy Best FM-en. Szeretettel köszöntök mindenkit, remélem sokan velünk tartanak, Dunai Városi hallgatók. Én még maradok a stúdióban 2 egész órán keresztül, minimum. A mikrofon mögött Molek Csongor, és indítja a következő együtt töltött óránkat Kelly Rowland, a dal pedig ez, a Work.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Még élénk lehet a légmozgás, de 25 fok körüli, kora nyárias idő jön. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxygen Média híreivel. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a 4 érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Ma kezdődik a 26. Gyulai Pálinka Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvényen a felvonulások, szakmai mesterkurzusok, valamint bemutatók mellett idén Hungarikum korzót is tartanak, amelyen az ország nemzeti értékeit, italait, gasztronómiáját, hagyományait és kulturális örökségét mutatják be. Az eseményen átadják a nemzetközi pálinka és párlatverseny díjait, valamint rangsorolják az év pálinkás bombonjait. A programokat koncertek is színesítik. Május 21-e óta ismét közvetlen napi repülőjárat közlekedik az Egyesült Államok és Magyarország között. Október elejéig az American Airlines Philadelphia és Budapest között szállítja az utasokat, a menetidő csak nem 9 óra. A Magyar Honvédelem napja alkalmából koszorúzással tisztelgett a Fiumei úti sírkert katonai helyszínein a Nemzeti Örökség Intézete. Mások mellett az 1848-49-es szabadságharc legendás hadvezére Görgei Artúr és a Budai Vár ostrománál elhunyt Burdina Alajos honvédtiszt sírjánál is elhelyezték az emlékezés virágait. Az intézmény kiemelte, a rendezvénnyel nem csak a múlt hősei előtt tisztelegtek, hanem a szabadságért és a hazáért vállalt áldozat fontosságát is megerősítették. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézségeket okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termelőkre. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, elvétve zápor előfordulhat. Az északias szél sokfelé megélénkül, a Tiszántúlon és a Nyugat-Dunántúlon időnként megerősödik. Délután 22-27 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt szólnak a nagy kedvencek továbbra is. A 93-1 Best FM-en dunaújvárosi hallgatók, főleg azért, hogy aki velünk tart, érezze jól magát. Egyébként a nap 24 órájában főként ez a célunk. Az én nevem Molek Csongor, és hasznos infókkal jelentkezem még helyi szinten a folytatásban is, de lazulunk most. Kelly Rowland indítja az órát. Szól a Work.
0: 93-1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék Dunai városban és a környékünkön. Üdv a hallgatóknak, remélem egyre többen vagyunk. A mikrofon mögött Molek Csongor, és megnézzük, hogy holnap szombaton milyen időnk lesz, a jóslatok szerint legalábbis. Hát azt mondják a hozzáértők, hogy élvezhetjük a napsütés délelőtt és délután egyaránt, némi gomoly és fátyol felhőzettel felettünk, de ezekből komolyabb mennyiségű csapadékra nem nagyon kell számítani. És az északi a szelet is már kevesebb helyen kíséri komolyabb lökések. A minimum érték olyan 8-14 fok körül várható, főleg a reggeli hajnali órákban lesz hűvösebb, a csúcsérték pedig kora délután 23-27 fok körül alakul. A pollenterhelés pedig elméletileg semmit nem változott, kedves allergiás hallgatók, maradt közepes tartományban a fenyőfélék és a pálsütőfélék pollen koncentrációja, a többi növény pollen szintje pedig alacsony. Tüneteket nem okoz szerencsére, azért papírzsepi legyen a zsebben bőséggel. A No Doubt felvétele következik, ez is ismerős kedvenc mindenkinek, a címe Hey Baby!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, megint fókuszban a sport, helyi szinten dunaújvárosi hallgatók a Fabó Éva sportuszodában rendezték meg a leányserdő országos bajnokság 8-as döntőjét péntektől vasárnapig, és ezen a versenyen természetesen ott voltak a DFVF fiataljai is, akik az alapszakaszt a 6. helyen fejezték be, viszont a középszakasz 2 csoportját már megnyerték, így bizakodva várták a mögöttünk hagyott hétvégét is. A miénk első ellenfele az Alsóházat, majd az osztályozót is megnyerő Győr együttese volt, és a vendégek alaposan megnehezítették a dunaújvárosi fiatalok dolgát, mert hiába vezetett a meccs nagyobb részében a DFVE, a zöldek folyamatosan ott loholtak a nyomukban. A hajrában viszont nagyon összeszedte védekezését az együttes, amely az utolsó 6 percben nem kapott gólt, és végül 8-7-es sikerrel jutott be a legjobb 4 közé. A részletesebb beszámolót megtalálják a dunaújváros.com hírportálon fotókkal. Most az Alliance Ethnic Respect című slágerét játszom.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: Országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső. A szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszálymérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ is. Megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlat a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A Föld mélyétől a csillagokig bemutatkozik a Bükki Nemzeti Park igazgatóság című kiállítás augusztus 30-áig látható. Az interaktív tárlat tablók, makettek, egyéb tárgyak és vetítések segítségével mutatja be a Bükki középhegységi táj arculatát, barlangokat, vízfolyásokat, a növényzetet és a védett állatfajokat. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, elvétve zápor előfordulhat. Az északias szél sokfelé megélénkül. A Tiszántúlon és a Nyugat-Dunántúlon időnként megerősödik. Délután 22-27 fokra számíthatunk.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Továbbra is lehet nevezni, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az önkormányzat környezetvédelmi osztálya idén már 27. alkalommal hirdeti meg a Virágosabb Dunaújvárosért versenyt, amelyre 8 kategóriában várják a nevezéseket. Keresik a legszebben virágosított erkélyeket, ablakokat, lakosság által gondozott előkerteket, virágládákat, üzlet, intézményi és családi házas előkerteket és homlokzatokat. A nevezéseket az űrlap segítségével lehet megtenni, a pályázatokat elektronikus úton fogadják. A virágosítás@dunaujvaros.hu e-mail címre párják a lapokat. A jelentkezési határidő 2026. július 31. Elszabadult autó és kis hián tömegszerencsétlenségbe torkolló baleset. Székesfehérváron és Dunaújvárosban is zajlottak az események a rendőrség munkatársai mellett, a városi tűzoltóknak is alaposan fel volt adva lecke a baleseteknél. A székesfehérvári bizarr baleset híre futótűzként terjedt a neten. A helyszíni felvételekből és a riportból kiderül, hogy az idős nő felcserélhette a pedálokat, és a fék helyett a gáz nyomta a parkolásnál. Mindeközben két autós a Dunaújvárosban ütközött. A baleset akkor erejű volt, hogy az egyik jármű egy parkoló autónak is nekivágódott a római körúton. További részletek a témában a FEOL oldalán. A DKSE tornasportolói országos szinten a legjobbak közé tartoznak, felnőtt és utánpótlás szinten is. A Dunaújvárosi szakosztály most ezt újabb kiváló eredménnyel igazolta. A tornászok serdülő Budapest vidékbajnokságát is ők nyerték meg, a két forduló alapján, írja a Dúl. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár, Agyak katonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. A technológia és társadalom kapcsolatát vizsgálja a Budapest Galéria új kiállítása. A nemzetközi tárlat bemutatja például az okos eszközök és a mesterséges intelligencia működésének korlátait, az informatikai eszközök használatának egészségi, környezeti és szociális hatásait, valamint az online térben megjelenő megfigyelés és manipuláció kérdéskörét. A kiállítása a Fejérvár megyeieknek is augusztus 9-ig látogatható. A meteorológusok szerint a mai napon a napsütési lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg a felhőzet erőteljesebben, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz majd az északi, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 fok körül várható, a legmagasabb pedig 27 fok körül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép késő délután péntekre mindenkinek, aki pedig betervezte a Buli Dunói versi hallgatók, hát még egy órán keresztül együtt alapozhatunk. Úgyhogy hallgatjuk a jó zenéket itt a 93.1 Best FM-en. A mikrofonnál Molek Csongor, tehát este 6-ig, és Amy Winehouse és Mark Ronson közös számával kezdünk. Szól a Valerie.
0: 93.1

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en balesetmentes kilométereket kívánok a közlekedőknek, dunói városi autósok. Útkarbantartási munkák miatt aktuális az útszűkület a 6-oson, Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton. Elméletileg a 70-es kilométer környékéről van szó még mindig. Aztán Adony-Velence összekötő úton is útépítési munkák miatt félpályás lezárás lassítja a közlekedést a 62.07-esen az 1-es 3-as kilométer között még június 12-éig. Jelezhetik, ha van egyéb infójuk, 30-as 74-74 777, ez a telefonszámunk, mert évek óta előre is köszi szépen a jelentéseket, figyeljenek a többiekre is. Most az S-Wed zenél a Best FM-en, és meghallgatjuk a Shine című felvételt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 West FM, a legjobb zenénk Dunaújvárosban is a környékünkön. Kedves hallgatók, különleges program emelte a Sándor Frigyes Zeneiskola fényét, a keleti kultúra irányába tekintettek, japán napot tartottak az intézményben a közelmúltban, a zene mellett harcművészeti bemutató, haiku és origami készítés, de még sushi kóstolás is várta az érdeklődőket. A dunaújváros.com hírportálon találnak videós tartalmat is a fotók és a részletes beszámoló mellett. Most DJ Antoine egyik legnagyobb party slágerét meghallgatjuk, ha minden igaz 2011-ben jött ki ez a Dance House felvétel, és a dal a francia Riviera luxus életérzését, buli hangulatát és a nyári életstílust idézi meg. Pont ezért klubokban és különféle nyári fesztiválokon is nagyon népszerű lett, a mai napig játsszák egyébként, néha remixekben is, és erősen épít elektronikus house alapokra. Meghallgatjuk a Welcome to Saint-Tropez című felvételt. Welcome to Saint-Tropez.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. A búcsúdalom következik, kedves Dunói Városi hallgatók, a Savage Garden-től az I Want You című dalt meghallgatjuk még együtt. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, és nagyon szép késő délutánt, majd kora estét kívánok. Holnap szombaton is miénk a pálya, délután 3-tól jelentkezem majd a legkirályabb zenékkel. Oleg Csongort hallották, minden jó Dunói Város, hello!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen Alcsútdobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsútdobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Továbbra is lehet nevezni, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az önkormányzat környezetvédelmi osztálya idén már 27. alkalommal hirdeti meg a Virágosabb Dunaújvárosért versenyt, amelyre 8 kategóriában várják a nevezéseket. Keresik a legszebben virágosított erkélyeket, ablakokat, lakosság által gondozott előkerteket, virágládákat, üzlet, intézményi és családi házas előkerteket és homlokzatokat. A nevezéseket az űrlap segítségével lehet megtenni, a pályázatokat elektronikus úton fogadják. A virágosítás@dunaujvaros.hu e-mail címre párják a lapokat. A jelentkezési határidő 2026. július 31. A DKS-re tornasportolói országos szinten a legjobbak közé tartoznak, felnőtt és utánpótlás szinten is. A Dunaújvárosi szakosztály most ezt újabb kiváló eredménnyel igazolta. A tornászok serdülő Budapest vidékbajnokságát is ők nyerték meg, a két forduló alapján, írja a Dúl. A kedvezőtlen esős időjárás ellenére is sikeresen zajlott le a szombati lomtalanítás a Béke város részben. A kijelölt gyűjtőpontokon összesen 78 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők. A május 16-án megrendezett akció során a városrész lakói ismét bizonyították, hogy fontos számukra a környezetük tisztasága és rendezettsége. Az időjárás ugyan nem kedvezett a programnak, ennek ellenére sokan álltak ki a lehetőség mellett, és helyezték ki feleslegessé vált lomjaikat különböző pontokra. A lomtalanítási program folytatódik június 6-án a római városrészben. Részletek a dunaujvaros.hu oldalon. Új tájékoztatót tett közzé a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal azok számára, akik drónnal szeretnének növényvédelmi vagy tápanyaggazdálkodási tevékenységet végezni Magyarországon. Az összefoglaló részletesen szerepelteti a jogszerű működéshez szükséges feltételeket, személyi, műszaki és hatósági feltételeket egyaránt. A permetező drónok csak szigorú szabályok szerint alkalmazhatók hazánkban, így Fehérvár megyében is. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet, 1000 rászoruló gyereknek összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, illetve felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül bármekkora összeggel, míg a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal tudják a Fejér vármegyei adakozók is támogatni. Holnap a több borás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északi, északkeleti szél továbbra is megélénkül, erős lehet, hajnalban 7-15, délután 23-28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: 4-en szenvedtek súlyos égési sérüléseket a tiszaújvárosi robbanásban, eltörölnék az óraátállítást Amerikában, hétvégén is napos meleg idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Heten vannak még kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. Két embert hazaengedtek, hárman megfigyelés alatt állnak, de az állapotuk stabil, négy súlyos sérültet pedig a Debreceni Egyetem klinikai égési centrumában ápolnak, mindannyian másodfokú kiterjedt égési sérüléseket szenvedtek. Erről számolt be a közösségi oldalán Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A MOL tiszaújvárosi gyárában reggel történt üzemi baleset, szénhidrogén robbant be az egyik vezetéknél. A lángokat hamar eloltották, a lakosság nem volt veszélyben. Azt egyelőre vizsgálják, hogy mi okozta a robbanást. A balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, több szerelvények közlekednek majd a népszerű vonatok, illetve tartalékszerelvények állnak majd készenlétben, ezt mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
4: A már most érzékelhető, megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve a többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plusz applikációban tehetik meg.
3: Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A számok azt mutatják, hogy Budapesten, valamint Békés és Fehérvár megyében volt a legtöbb beteg, a legkevesebbet pedig Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében regisztrálták. Vége lehet az óraátállításnak az Egyesült Államokban. Az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága ugyanis támogatja azt a tervezetet, amely szerint egész évben a nyári időszámítás maradna érvényben. Ezzel Donald Trump amerikai elnök is egyetért. A tervezet azonban még nem törvény, ahhoz, hogy azzá váljon, a teljes képviselőháznak és a szenátusnak is jóvá kell hagynia. Lehet vízparton tölteni a hétvégét, ugyanis nyári idő vár ránk. Szombaton és vasárnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkülhet meg, helyenként viharos lökések is várhatók. Ma éjszaka 10-17 fok valószínű, holnap napközben 23-29, vasárnap pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. Hétfőn már a középső országrészben lehetnek kisebb esők, máshol marad a napos meleg idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Nyakunkon a hosszú hétvége, úgyhogy akkor ezt a hosszú hétvégét mi most csináljuk úgy, mintha két hétfő lenne. Egy az elején, egy meg a végén. A végén mondjuk tényleg hétfő lesz, pünköst hétfő, az eleje az pedig csináljuk úgy, hogy ma van, és akkor ma a Nácsi Fekrában legyen a hétfői hangulat, vagyis Classic House 120 percen keresztül, ami ugye azt jelenti, hogy Lauer Christian fog majd hozzám csatlakozni héttől. Itt a lemezjátszók mögött, addig pedig én White Boy 6 és 7 óra között indul a péntek esti Nácsi Fekra.
0: Életünk legjobb.

0655 155, ha Viber üzenetet szeretnétek küldeni, képet, videót Viberen keresztül, akkor ide megtehetitek. Ugyanerre a számra jöhetnek az SMS üzenetek, tehát 0620 55 55 155, info@bestfmbudapest.hu, hogyha valaki hosszadalmas e-mailt szeretne nekünk írni, de igazából most már lehet hosszadalmasan írni nekünk Facebookon és Instán keresztül is. Best FM Nightshift, itt minket, Nightshift lemezlovasokat találtok, ha pedig úgy általában a Best FM-mel kapcsolatban szeretnétek bármit mondani, közölni, kérdezni, észrevétel van, akkor Best FM Rádió Magyarország, szintén Facebookon és Instán, itt találtok meg minket.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És ugye Mixcloudon belül kit hol találtok, melyik Night Shift DJ-nek pontosan mi is a profilja. Megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/Lauer and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak Hangya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretitek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, aki majd utána érkezik 7-től 8-ig a legnagyobb dance himnuszokkal, aztán D és Limifit Hun, ő pedig Slimfit Szabi szombatról, hiphopal és R&B-vel, DJ Németi pedig a Chill, a Lounge és a Deep House mixeket pakolja fel a mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/DJ Whiteboy, és a mixek mellett természetesen ott vannak a tracklisták is.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Klubhimnuszok, klubklasszikusok, mindegy, hogy hívjuk őket, akik jártak bulizni a 90-es és a 2000-es évek környékén, biztos, hogy ismerni fogják a következő 60 perc kínálatát is, mint ahogy remélem, hogy az előző egy óra playlistje is abszolút ismerős volt nekik. Lauer Krisztián lesz a következő óra házigazdája, úgyhogy gyorsan helyet cserélünk, szóval Classic House, itt a Besten a Nácsif második órájában 7 és 8 óra között is pár perc, és innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Közeleg a bor ünnepe. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Dunamenti Szent Orbán borrend adony idén május 23-án ünnepli névadóját. A program 14 órakor a szőlőhelyen kezdődik, ahol a Bendy Band térzenéje teremti meg a hangulatot. A körmenet 14:45-kor indul a Szent Orbán kápolnához, majd 15 órától litániára várják az érdeklődőket. A köszöntő beszédeket követően hirdetik majd ki a 33. kistérségi borverseny eredményeit. Ekkor derül ki, melyik nedű nyeri el a borrend zászlósbora címet, ki veheti át a Szent Orbán emlékérmet, valamint a kistérségi vándor díjat. Az idei rendezvényen sem marad el a borlovag avatás, ezt követően pedig Mészáros János Elek ad koncertet. Az énekes neve sokak számára ismerős lehet, hiszen ő nyerte meg 2012-ben a Csillag születik tehetségkutató versenyt. A DKS-re tornasportolói országos szinten a legjobbak közé tartoznak, felnőtt és utánpótlás szinten is. A Dunaújvárosi szakosztály most ezt újabb kiváló eredménnyel igazolta. A tornászok serdülő Budapest vidékbajnokságát is ők nyerték meg, a két forduló alapján írja a Dúl. A kedvezőtlen esős időjárás ellenére is sikeresen zajlott le a szombati lomtalanítása a Békeváros részben. A kijelölt gyűjtőpontokon összesen 78 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők. A május 16-án megrendezett akció során a városrész lakói ismét bizonyították, hogy fontos számukra a környezetük tisztasága és rendezettsége. Az időjárás ugyan nem kedvezett a programnak, ennek ellenére sokan álltak ki a lehetőség mellett, és helyezték ki feleslegessé vált lomjaikat különböző pontokra. A lomtalanítási program folytatódik június 6-án a római városrészben. Részletek a dunaújváros.hu oldalon. Nincs összefüggés az aszály és a jégkármérséklőrendszer között, ez egy tévhit, hívta fel a figyelmet ismét az Agrárkamara itt Fejérvár megyében is. Emlékeztettek arra, hogy a zivatarfelhők kialakulásakor indítják be a generátorokat, hogy a jégesőben a jégszemek méretét, így az okozott károkat csökkentsék. Hangsúlyozták az időjárás egyéb paramétereit, legfőképp a csapadék eloszlását, intenzitását, a felhők kialakulását és mozgását nem tudja befolyásolni a jégkármérséklő. Az idei tavaszi aszályban csak 8 napon kellett használni a rendszert, több járásban be sem kellett kapcsolni. A meteorológusok szerint a mai napon a napsütési lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg a felhőzet erőteljesebben, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz majd az északi, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 fok körül várható, a legmagasabb pedig 27 fok körül.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Még mindig nem derült ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. Tombol a hőség Spanyolországban, nálunk is meleg lesz a hétvégén, akár 30 fokot is mérhetünk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinett főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt állam főt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtéríteniük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt-szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Holnap kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a Szilvásváradi Nemzeti Vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az Elővágta szervező csapatának tagjától.
3: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon, lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, a huszárgyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
2: Komoly hőség tombol az ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg ilyenkor májusban. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén, sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sokfelé megélénkül, majd helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. Ma éjszaka 10-17 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, vasárnap pedig még melegebb lesz, aznap akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Az UV-sugárzás is magas lesz, ezért ha a szabadban töltik a hétvégét, mindenképpen óvják a bőrüket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.

0: Express on Night Shift.
1: Anytime, anywhere, right now, oh yeah.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nincs veszélyben az üzemanyagellátás a MOL gyárában történt robbanás miatt. Történelmi rekord dőlt meg a Mount Everesten, holnap sok napsütés és 29 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Nincs hatással az ország üzemanyag ellátására a MOL tiszaújvárosi gyárában történt reggeli robbanás, ezt mondta a helyszíni sajtótájékoztatóján a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy az üzem tevékenységét folyamatosan vissza lehet majd állítani. A társaság elnök vezérigazgatója Hernádi Zsolt szerint szénhidrogén robbant be egy csővezetékben, abban a részlegben, amelyben karbantartást végeztek. Azt még vizsgálják, hogy pontosan miért történt a baleset. A robbanásban egy ember meghalt, 9-en pedig megsérült. Közülük többen súlyosan. Véget értek az írásbeli érettségik, ezen a héten olaszból, franciából és spanyolból, valamint filozófiából és drámából vizsgáztak a diákok emelt és középszinten. Most egy kis pihenőt kapnak a fiatalok, aztán június 1-től kezdődnek a szóbelik. Először az emelt, aztán a középszintűek, amelyek július 1-ig tartanak majd. Az oktatási hivatal közlése szerint idén 1170 helyszínen több mint 148 ezren adnak számot a tudásukról. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Újszerű piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére, ezt mondta rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk, méghozzá a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Kiemelten figyeljük a palackok nyomásállósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, továbbá a termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat is.
1: Történelmi rekord dőlt meg a Mount Everesten, szerdán összesen 274 hegymászó jutott fel a csúcsára, erre pedig korábban még soha nem volt példa. A nepáli hatóságok szerint a kedvező időjárási viszonyoknak köszönhetően tudták ilyen sokan elérni a 8850 méteres csúcsot. A szakemberek szerint a mászási szezon végéig csak nem 500 hegymászó és ugyanennyi serpa vezető próbálhat meg feljutni a Mount Everest csúcsára. Lehet vízparton tölteni a hétvégét, ugyanis nyári idő vár ránk. Szombaton és vasárnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkülhet meg, helyenként viharos lökések is várhatók. Ma éjszaka 10-17 fok valószínű, holnap napközben 23-29, vasárnap pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. Hétfőn már a középső országrészben lehetnek kisebb esők, máshol marad a napos meleg idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A rock and roll hírességek csarnokába történő bekerüléshez rengeteg kritériumnak kell megfelelni. Az egyik, amit ezek közül még Beyoncé nem teljesített, a 25 éve tartó karrier, ami szólóban még nincs meg neki. Jövőre már meg lesz, úgyhogy meg lennék lepődve, hogyha 27-ben ne lenne ott a jelöltek között. Nálunk itt lesz a következő órában.
3: Ez a Night Shift.

Rastafem a legjobb zenék. Nehéz meghatározni az Alcazar szó jelentését. Gyakorlatilag ezt használják minden olyan kastélyra, várra, börtönre vagy erődítményre, amelyet még a mórok építettek Spanyolország és Portugália területén.

Best FM a legjobb zenék, Trans Legends volt a címe annak a bulinak, amelynek keretein belül április 11-én a most érkező Mauro Picotto ismételten Budapesten pörgette élőben a lemezeket, és hát ha már legendák, akkor nyilván legendás dalok is pörögtek. Ez is, ami gyakorlatilag világsztárt csinált Mauro Picottóból. Érkezik a Komodo itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Négyen szenvedtek súlyos égési sérüléseket a tiszaújvárosi robbanásban, egyre kevesebb az influenzás beteg, hétvégén a napos időben akár 30 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Heten vannak még kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. Két embert hazaengedtek, hárman megfigyelés alatt állnak, de az állapotuk stabil, négy súlyos sérültet pedig a Debreceni Egyetem klinikai égési centrumában ápolnak, mindannyian másodfokú kiterjedt égési sérüléseket szenvedtek. Erről számolt be a közösségi oldalán Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A MOL tiszaújvárosi gyárában reggel történt üzemi baleset, szénhidrogén robbant be az egyik vezetéknél. A lángokat hamar eloltották, a lakosság nem volt veszélyben. Azt egyelőre vizsgálják, hogy mi okozta a robbanást. A balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, több szerelménnyel közlekednek majd a népszerű vonatok, illetve tartalékszerelmények állnak majd készenlétben, ezt mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
3: A már most érzékelhető, megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve a többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plusz applikációban tehetik meg.
2: Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A számok azt mutatják, hogy Budapesten, valamint Békés és Fehérvár megyében volt a legtöbb beteg, a legkevesebbet pedig Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében regisztrálták. Vége lehet az óraátállításnak az Egyesült Államokban. Az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága ugyanis támogatja azt a tervezetet, amely szerint egész évben a nyári időszámítás maradna érvényben. Ezzel Donald Trump amerikai elnök is egyetért. A tervezet azonban még nem törvény, ahhoz, hogy azzá váljon, a teljes képviselőháznak és a szenátusnak is jóvá kell hagynia. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén, sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sokfelé megélénkül, majd helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. Ma éjszaka 10-17 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, vasárnap pedig még melegebb lesz, aznap akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Az UV-sugárzás is magas lesz, ezért ha a szabadban töltik a hétvégét, mindenképpen óvják a bőrüket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Hogy a nagy klasszikust idézzem, Love is in the air, hát nem csak a levegőben, az éterben is itt lesz a szerelem velünk a következő órában. Mert a Sheriff Cole indítja az előttünk álló 60 percet a Fight for this Love-val, aztán nem sokára jön Jennifer Lopez az If You Had My Love-val, őt pedig követi a Black Eyed Peas a Where is the Love-val itt a Westen.
4: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Ez a két dal így egymás után tökéletes, mert a nyári zápor nem lesz holnap, úgyhogy nyugodtan lehet menni outside, bárhova szabadtéri programot tervezni. Sőt, olyannyira jó lesz az idő, hogy vasárnapra már extrém magas UVB sugárzást is igennek a meteorológusok.

Best FM a legjobb zené. 2005-ben még ilyen nyalánkságok, hogy Zoom, meg videóhívás és társai sehol nem voltak, szóval a tárgyunk azért merőben mást jelentett, mint manapság. Ennek ellenére az ausztrál énekes Kent James és az angol producer Dylan Burns a nagy távolság ellenére is össze tudta hozni az év legnagyobb klubhimnuszát. Jön a Body Rockers és az I Like The Way. There's so many-

FM a legjobb zenék. Jövő szombaton kiderül, hogy vajon hol lesz karnevál. Londonban, vagy Párizsban. És hogy hát a Paris Saint-Germain nyer, akkor nyilván majd Párizsban, de hát előtte gondolom azért itt Budapest utcáin is megcsinálják a hangulatot, bár ez szerintem az Arzenál szurkolókra is abszolút igaz lesz. Most mi minden esetre a francia fővárosra koncentrálunk. Dario G-nek köszönhetően jön a Carnaval de Paris itt a Besten a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Még mindig nem derült ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. Nem jön több azbesztel szennyezett kőzúzalék hazánkba. Hétvégén is igazi nyári időben bízhatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinett főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt államfőt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtéríteniük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi azbeszt-szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Holnap kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
2: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, a huszár gyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
1: Komoly hőség tombol az ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg ilyenkor májusban. Lehet vízparton tölteni a hétvégét, ugyanis nyári idő vár ránk. Szombaton és vasárnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkülhet meg, helyenként viharos lökések is várhatók. Ma éjszaka 10-17 fok valószínű, holnap napközben 23-29, vasárnap pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. Hétfőn már a középső ország részben lehetnek kisebb esők, máshol marad a napos meleg idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egy lány egy fiúval, egy lány két fiúval, meg egy komplett zenekar plusz egy lány. Ne tessék semmi rosszra gondolni, ezek a felállások lesznek a következő órában. A Faithless Dido-val és a One Step Too Far-ral érkezik, majd Tóth Gabi jön Mayonnal és Shane 54-jel, Robbie Williams pedig Kylie Minogue-gal, és a Kids-zel indítja ezt az órát.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Van, ahol majd csak jövő hét közepétől kell lezárásokra, elterelésekre számítani a hétvégi Bajnokok Ligája döntő miatt, de vannak olyan helyek Budapesten, ahol már most tilos megállni, sőt, ezeket a helyeket leginkább el is zárták a forgalom elől. Például Olof Palme sétány a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között, a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa György út között, illetve az Állatkerti körútat a Gundel Károly út felől a Hősök tere irányába. Hát autóval ne is próbáljátok megközelíteni.

Best FM a legjobb zenék, ahogy a férfi rapperek is az aranyású hölgyeknek szoktak komplett dalokat szentelni. Most jön egy dal a másik oldalról, azokról a palikról, akik menőnek hiszik magukat, pedig nem azok. No Scrubs, jön a TLC.

Best FM, a legjobb zenék, nem csak a Billy Joel dalt, de a dalhoz készült videóklippet is átdolgoztam a Westlife, amelynek egyébként az ő verziójukban Claudia Schiffer volt a főszereplője. Érkezik az Uptown Girl itt a Best

Ezt a fel a legjobb zenék a Westlife-nak köszönhetően pár perccel ezelőtt volt már itt ír fiú zenekar, akkor most jön egy angol fiú zenekar, pontosabban az angol fiú zenekar, akik a Westlife-hoz hasonlatosan az idő alatt egy picikét megfogyatkoztak létszámilag. Öten indultak, manapság már csak hárman vannak, viszont ők hárman mind a mai napig aktívan turnéznak, és egy-két évvel ezelőtt nálunk is felléptek élőben a Budapest Parkban. A Take That érkezik a Babe-bel itt a Besten a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Nagyon úgy néz ki, hogy holnap, vagyis szombaton fog megérkezni a nyár, az igazi nyár. Nálunk is egyszerre fog megérkezni a szombat és a nyár a következő órában. A Summertime jön majd DJ Jazzy Jeff-től and the Fresh Prince-től, a Saturday Night-ot pedig Vic Field hozza. A mai utolsó órában 11 és éjfél között itt a Best-em.
1: Ez a Night Shift a Best

Veszteztem a legjobbzenek. Tudom, hogy most még csak péntek este van, de hosszú hétvég előtt állunk, úgyhogy én azt mondom, hogy maxoljuk ki ezt a szombat esti bulis életérzést. Először Vic Fieldel és a Saturday Night-tal, aztán pár perc múlva Cuny Williams-el, Mooney Love-val és a Saturday.

Best of a legjobb zenék. Nagyon sokan bíztak abban, hogyha a Covid után kialakult kis szorongása elmúlik Mike Pattonnek, a Faith No More énekesének, akkor lesz még Faith No More koncert. Hát Mike Patton azóta is turnézik más formációkkal, de valahogy a Faith No More nem akar újból összeállni. Ők jönnek most az Easyvel itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék, hogy azt már korábban is jeleztük, meg mondtuk, igazi summertime vár ránk a hétvégén, végig a hosszú hétvégén, szombaton, vasárnap, hétfőn, úgyhogy tessék ezt kihasználni, és minél több szabadtéri programot csinálni. Persze ezért ránk is szakítsatok majd időt, mert ugyanúgy azért jön majd a Night Shift 6-tól, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap chill lounge és deep house, hétfőn pedig classic house. Jön DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, én pedig megyek, jó éjszakát, nem so

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Now who the hell are you?
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.